0: Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Dunahíd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár nem tartozott a kert természetes állatvilágához, az 5. kerületi Károlyi Parkban élt a nyilvános illemhely melletti ketrecében egy fekete színű belga óriás nyúl, Károly. Vélhetően látogatók hagyták az egyik bokor alatt. A park dolgozói javaslatára a helyi önkormányzat befogadta, és 6 éven keresztül a kert egyik látványosságának számított, mivel naponta többször kiengedték sétálni. A nyúl 2015. decemberében pusztult el. A látogatók körében népszerű állat helyére 2016. májusában új nyulat hoztak egy menhelyről, és ugyanaznap felavatták a kert új szobrát, amely az elpusztult nyulat ábrázolja. A szobrot Fekete Géza Dezső készítette.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházy János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kora nyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Lantos Lili, a Lili Loves Kosher nevű blog alkotója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Egy eseményre hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 7-én lesz az Óbudai zsinagógában. Fontos kiemelni egyébként, hogy ez az esemény most csak hölgyeknek fog szólni, de azért az urak is figyeljenek, mert szerintem fontos információval gazdagodhatnak, és hát a generációk együtt sütésének és a közösségi sütésnek egy olyan eseménye lesz ez, amely már hosszú múltra tekint vissza. De kezdjük az elejéről a dolgokat, hiszen te pár évvel ezelőtt kitaláltad azt, hogy létrehozol egy blogot, ahol megmutatod azt, hogy ki vagy te, illetve azt, hogy mit jelent az étel. Most már 60, több mint 65 ezeren követnek téged, úgyhogy menjünk vissza a kezdetekre, hogy hogyan is alakult ez, hogyan jutott eszedbe, és most hogy éled ezt meg?
2: Megmondom őszintén, hogy ez tényleg egy régebbi álom volt, amit azért nem kezdtem el akkor, amikor megszületett az ötlet, mert bizonytalan voltam magamban, és közben folyamatosan gyűjtöttem a családi recepteket. És akkor észrevettem egy bizonyos ponton, hogy ez nem mehet így tovább, hogy ilyen papírfeszni kell, meg hangüzenetekben vannak ezek rögzítve, és akkor tényleg fogtam magam egyik napról a másikra, és megnyitottam az oldalt. Valójában egy ilyen digitális receptfüzetként indult, de azóta már sokkal több lett annál.
1: Az, hogy milyen receptek vannak, és mi az, ami áthagyományozódik most már rád, és most már bárki számára elérhető, erről mesélj még egy picit.
2: Igen, én elsősorban ugye szerettem volna megmutatni azt szimplán, hogy mi mit teszünk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, és ugyanazokat az ételeket is esszük, csak egy kicsit másképp. Tehát mi például ugye nem használunk disznóhúst, nem keverjük a teljeset a húsossal, én a háztartásomban csak kóserhúst vásárolok. És ugyanakkor viszont azért mi is ezeken a hagyományos ízeken nőttünk fel. Az én nagyszüleim, akiknek tényleg nagyon nagy hatása volt az életemre, ők nem csak rendkívül jól főztek, hanem elképesztően értékelték is az ételt. Uh-huh. És talán ennek a szeretetéből indult maga az én főzés iránti vágyam is, és akkor ebből jutottunk el idáig.
1: Rengeteg étel van, amelyet elkészítettél, de most egy picit forduljunk afelé, hogy ezen az eseményen, amely ugye június 7-én lesz az Óbudai zsinagógában, milyen ételek kerülnek majd a főszerepbe?
2: Hát igen, ugye a nevéből is kiderül, hogy meg a halabék, tehát itt a halá, azaz magyarul egyébként úgy mondjuk, hogy bárhez lesz a főszerepbe, ami a zsidó konyhának azért az alfája és az omegája. Tehát ha mondanom kéne egy ételt, amit tényleg minden zsidó kislány megtanul első körben elkészíteni, az tényleg a bárhez. És ennek egyébként rengeteg szimbolikus jelentése is van, tehát ez nem csak kenyér. Ugye ahány ház, annyi bárhez, viszont a jelentő és az értéke az minden otthonban ugyanolyan fontos, és ugye ezt fogjuk közösen megsütni, tényleg több résztvevővel, és egyeztetni a receptjeinket, megtárgyalni, hogy ki hogy csinálja, kinek milyen története van vele kapcsolatban. Anyukám egyébként, aki ő is ott lesz, és ő fantasztikus bárhez csinál, tehát neki kimondott tehetsége van a műfajban, és minden fonási technikát ismer, úgyhogy ez ezért is különleges szerintem, hogy ahogy a szervezők így alkották meg a háttértörténetét az eseménynek, hogy a generáció találkozzanak, és boronálják össze a tudásukat.
1: Az jutott most közbe eszembe, hogy ugye rengeteg ítelérzékenység van már, és szinte minden családban van olyan, aki valamit nem ehet. Ehhez is tudtok alkalmazkodni, illetve ilyenek is elő fognak kerülni?
2: Persze, tehát abszolút. Most már azért mindenki vitelezhető. Én is sokszor egyébként az oldalon megkapom pont a legutóbbi videónál, ahol csirkepaprikás volt, és hogy plattyant rá a tejföld. De hát ugye ez növényi tejföld. Ma már annyira kivitelezhetően szinte bármilyen étel, kóser verzió van is. Ugyanúgy, ahogy a bárhez is meg lehet csinálni gluténmentesen, vagy tojásmentesen. Most nem azt mondom, hogy mi így készít, tehát mi a hagyományos verziót ismerjük és szeretjük, de én speciál vigyázom például a gluténra, tehát próbálok keveset, de a bárhesznél nem ismerek határt, tehát olyan nincsen, hogy a bárheszből nem eszem, mert fogyókúrázom, vagy vigyáznék a gluténnal.
1: Azt mondtad, hogy ahány ház, annyi szokás és annyiféle recept. Melyek voltak azok a receptek, amelyek így mondjuk neked eszedbe sem jutottak volna, és aztán így megmaradt benned, hogy ó, tényleg, hát így is lehet ezt készíteni.
2: Meg kell, hogy mondjam, hogy azért a közösségben, meg ugye most már az interneten keresztül azért tényleg a világ bármely pontjára eljutunk gyakorlatilag, és olyan bárhez recepteket lehet már megtanulni tényleg a Szefárd közösségből, vagy a kaukázusi közösségből, hogy elképesztő, tehát én is nyitott szemmel járok, és így ezeket a kapcsolatokat ápolom. Van egyébként egy, most már mondhatom, hogy barátnőm, egy fantasztikus hölgy, neki az is a neve az Instagramon, hogy Hala and Huzpa, ami magyarul annyit jelent, hogy bárhez és önbizalom, és ő például abszolút erre építette fel a karrierjét és az online jelenlétét, hogy a bárhesznek megmutassa a szépségét, és akkor ebből vitte tovább különböző receptekhez. Én például őt is nagyon szeretem követni, mert olyan érdekes, hogy teljesen más honnan jövünk, de szinte ugyanúgy csináljuk.
1: Illetve ugye az, hogy több generáció fog itt is most együtt sütni, ezeket te miért szereted, ezeket az eseményeket, vagy az ilyen eseményeket?
2: Megmondom őszintén, hogy ez talán kiderül a munkásságomban is, hogy nekem nem szeretem azt a kifejezést, hogy a legjobb barátnőm az anyukám, szerintem ez nem állja meg a helyét, de én elképesztően szeretek vele főzni. Tehát ez egy annyira jó program, hasznos is, és ugye egy örök emlék is, ezért örülök különösen, hogy ez már videón is megmarad nekünk, hogy készítjük az ételeinket, és én azt gondolom, hogy ugye a vallásunkból adódóan is a szülők tisztelete az első számú helyen van, de én nem azért tisztelem az anyukámat, vagy szeretem, mert ez egy szabály, hanem azért, mert egy elképesztően jó társaság, és rengeteget tudok tőle tanulni, és nagyon-nagyon boldog vagyok tényleg, hogy ezen az eseményen ott lesz ő is, és egy kicsit a csillám porából adhat a többieknek is.
1: Mi ez az étel, amelyet egyébként most a héten el fogsz készíteni, vagy akár a mai nap, mert hogy itt akkor június 7-én egy sütni lehet.
2: Most, ahogy beszélünk, itt nálam már rocsog a húsleves. Hogy őszinte legyek. Ezen kívül barackos gombóc is lesz, ugyanis most már azért lehet jobb fajta sárga barackhoz jutni. Úgyhogy nekem ez lesz a program.
1: Én azt gondolom, hogy főzni fantasztikus dolog, és tényleg nem véletlenül az a mondás, hogy nagyon sokan így fejezik ki a szeretetüket, és hogy belefőzik, és aztán azt adják a családnak, de ez akkor nálatok ez így, én azt gondolom, hogy teljesen tetten érhető, és így is van, ugye?
2: Persze, teljesen. Mondok is egy példát. A férjemnek a üzleti partnerei nagyon gyakran járnak hozzánk tárgyalni, mert tudják, hogy milyen jól főzöm. És volt egy olyan vendégünk, akit megmondom őszintén, hogy én nem kifejezetten csíptem. Szóval úgy nem volt meg soha a kémia, és jött tárgyalásra a férjemhez, és akkor mondta a férjem, hogy csináljak valamit. És olyan rossz lett az étel, mint még soha. És ez egy gyönyörű példája ennek szerintem, hogy úgy nem lehet. Szóval, ha nincs benne a szív, vagy nincs benne ez az érzés, akkor azt lehet érezni az ételem magán is.
1: Igen, és az alapanyagok beszerzése. Mennyire fontos, hogy hova megy az ember, piacra megy-e az ember, vagy ahhoz, akiben megbízik, hogy olyan minőségű árut fog majd tőle venni.
2: Ez így van, ez nekem kiemelten fontos. Én ugye nagyon megválogatom, hogy hol vásárolok és kitől. Nálam a Szent Háromság az a piac, a szupermarket és a kóserbolt. Én ezt a turnét járom be főzések előtt. És ugye nagyon fontos a szezonalitás is, tehát hogy ugye kihasználni az évszakok adottságát, erre külön figyelek, mert tényleg egy elképesztő érzést tud adni az, amikor mondjuk most pont ugye a zöld borsó, a fejes salát, azt ki kell használni. Ezen kívül nekem még az is egy nagyon fontos tényező, hogy ugye tiszteljük az ételt, tehát például amikor hússal főzünk, akkor ott igyekszem tényleg az utolsó milliméter bőrt is felhasználni, mondjuk, és semmit nem elpazarolni, mert ugye mégiscsak egy állatról beszélünk, aki valamikor élt és létezett.
1: Hú, nagyon izgalmas lesz szerintem. Aki még nem járt ilyen eseményen, annak is nagyon nagy szeretettel ajánljuk, és akkor még egyszer kiemelném, hogy ugye ez az esemény kizárólag nőknek szól, de minden információt a zsidóprogramok.hu oldalon megtalálnak, és az időpont június 7-e, a helyszín pedig az Óbudai Zsinagóga, én pedig nagyon jó együttlétet és nagyon jó közösütést kívánok.
2: Köszönjük szépen!
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Lantos Lili volt, a Lili Loves Kosher nevű blog megalkotója.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Régi házak, új történetek, egy különleges este a Volt Balett Intézet épületében június 11-én. A Városi Szalon azoknak szól, akiket érdekel Budapest, a város története, hangulata, épületei és azok az emberek, akik más szemmel látják a körülöttünk lévő helyeket. Egy építész, egy restaurátor és egy fotográfus. Ugyanazt a város látják, mégis mindhárman mást vesznek észre benne. A Városi Szalon első estjén a vendégek Bánáti Béla, magyar okleveles, építészmérnök, Füri Judit művészrestaurátor, üvegtervező, illetve Bujnovszky Tamás építészet. Fotográfus. Illetve megnyílt a Teremtett Rend Dargai Lajos Univerzuma című kiállítás a Műcsarnokban. Dargai Lajos szobrász Nikolás Söffer tanítványaként és művészi örökségének folytatójaként a magyarországi kinetikus-kibernetikus művészet egyik úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, grafikák láthatóak, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények és a modern természettudománnyal és mérnöki precizitással találkoznak. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Gyurit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Johann Sebastian Bach, Ámol oboverseny, második tétel. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar. Oboán közreműködik Dienes Gábor.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Cséri Zoltánt, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpádot, aki zenész, hangterapeuta, illetve a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője. Szervusztok!
2: Köszöntjük a hallgatókat!
3: Sziasztok!
1: Örülök, hogy jöttetek. Ugye említettem a fesztivált, de azt nem mondtam, hogy milyen fesztiválról van szó. Hát Be Together fesztiválról, amely a nyáron lesz majd a Balatonon, de a közösség maga az Budapesten alakult, itt jött létre, és ha jól tudom, Árpi, akkor már volt is több közös kapcsolódási pont is a többiekkel.
3: Így van, a Be Together mint ötlet, az tavaly augusztusra datálható, Szőke Viktória és Oldjai Ádámnak az ötletéből, és ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy csatlakozzak a szervezőcsapathoz, és el is kezdtük ötletelni, hogy akkor mi is legyen a koncepciónk, milyen úton haladjunk tovább, hogyan alakuljon ez a maga a fesztivál, és azt találtuk ki, hogy tök jó lenne, hogyha évközben elkezdenénk már a közösséget építeni, és hogy alakuljon egy állandó jelleggel hosszú távon egy olyan közösség, akik egymást építik, egymást segítik, akik így a különbözőségeikkel válnak egységgé. És próbáltuk az évben olyan dátumokat keresni, amik így kimagaslóak, és ezért találtuk meg a december 21-et, illetve idén március 21-et, hogy így a téli napi egyenlőség és a tavaszi napfordulóhoz tudjuk majd datálni. A Magnetházban meg is volt, szinte teltházas volt a rendezvény, és a fesztivál előadóinkkal együtt tudtunk létrehozni egy napos önismereti programot.
1: Önismeret, tehát akkor ez áll a Be Together közösség fókuszában.
3: Így van, így van.
1: És milyen eszközöket használtok ehhez, vagy milyen módszereket?
3: A fesztiválon is az lesz a lényeg, hogy keretet adjunk a napoknak, és ezeknek a budapesti rendezvényeinknek is az a kerete van, hogy a nyitás és a zárás az mindig az elcsendesedéssel van. Tehát transzcendentális meditációval, illetve valamilyen meditációs technikával, hogyha valaki éppen nem ismeri a TM-et, be lehet csatlakozni, és 20 perc nyitással, elcsendesedéssel tudunk ráhangolódni a programokra, és miután végigmentünk egy önismereti folyamaton, vagy az előadóink, akik a saját technikájukat hozzák be a közösségbe, azokat úgy tudjuk integrálni, hogy már a záró meditációval elkezdjük, és aztán a hétköznapokban az ember hazavéve jobban tudja emészteni.
1: Zoli, ehhez ugye te is kapcsolódsz. Melyik részéhez?
2: Tulajdonképpen én teljesen újként kapcsolódtam ehhez.
1: Azt hittem, hogy meditációt vezetsz.
2: Nem, viszont részt vettem életem első ilyen 20 perces elcsendesülésén. Volt egy találkozó, egy esemény, ahol meghívott engem Árpi, és ott a Songs for Your Soul egy zongorás projektemmel játszhattam, és volt sok előadás, beszélgetés, és már nagyon vártam, hogy mikor következek, mert ezt tudtam, hogy ez egy olyan 20 perc lesz, hogy itt nem lesz mellette beszélgetés, nem zörögnek az evőeszközök, és még beszélnem is kell. És én se tudtam, hogy egy 20 perces elcsendesülős csenddel kezdünk, és ezért erre hirtelen így ráhangolódni, mondjuk 150 emberrel egy nagyobb teremben, nehéz. Nyilván gondolkodtam mindenen, a csekkeken közben mindenen, de azt szokták mondani, hogyha már fél percet ki tudod zárni a dolgaid, akkor már egy kicsit előre léptél. És ez nekem ez volt az első olyan élményem, mint elcsendesülésben is, és mint olyan szintű figyelemben a közönségtől, amire én nem is számítottam, hogy kizökkentem a napomat, hogy oda megyek alóva este 6-ra, volt csak 20 percet kell játszani, de jó értelemben olyan, mintha 50-nek tűnt volna, mert mindenki arra figyelt, amit csináltam. Szóval ilyen helyzetben én is ritkán vagyok. Eleve nagyon ritkán játszom teljesen egyedül. Erről már sokat beszélgettünk, hogy itt egy energialabda van a közönség közti, meg az én köztemi. Tehát zenésztársa nem tudom ezt áthárítani.
1: Ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolódás.
2: Ez sokkal igen, és itt minden hang olyan, mint a ötször hangosabban és direktebben csendülne fel, mert itt nem tudsz elbújni. Se az énekes mögé, se magad mögé sem, mivel te vagy egyedül, és ennek nincsen úgy árnyéka. Szóval ezt tanulni és fejlődni kell ebben nekem is, mert ugye a zene azt mondják, hogy egy társas műfaj. Szóló előadóként nekem még olyan rutinom, mint 20 év zenekarozásban még nekem sincs. Ha el tudsz merülni, és jön veled a közönséged, alternatívan, idézőjelbe, akkor meg tudtok indulni. Ez mindig egy kaland.
1: De hát így lehet ez a meditációnál is.
2: Tulajdonképpen igen.
1: És akkor ezzel folytatjuk a beszélgetést. Okay. Rögtön jövünk vissza Cséri Zoltánnal, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpáddal, aki hangterapeuta, zenész, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád, aki szintén zenész, a Be Together közösség tagja, a Be Together fesztivál egyik szervezője és egyébként hangterapeuta. Az előbb a meditációnál tartottunk, arról beszélgettünk, hogy hát ott is az ember egyedül van saját magával, de ugye a transzcendentális meditáció az egy közösségben történik. Mennyire érzékelhető a közösség ereje, vagy pedig az ember ilyenkor tényleg a saját belső világába van bezárva?
1: Abszolút támogatják egymást az energiák. Tehát, hogy maga a meditációs technika, meg minden meditációs technika ugye végezthető otthon, és a transzcendentális meditációt gyakorlók naponta 2x20 percet meditálnak is. És egy közösség erejében a tevékenység az mindig hatványozottan felerősödik. Tehát amikor így leülünk együtt többen meditálni, akkor érezhetően más, mert olyan, mintha egy magasabb energiaszinten egymást támogatjuk, egymást erősítjük, és valahol a közösségnek az ereje az így mindenben megmutatkozik, így a meditációban is.
0: De közben mégis mindenki a saját belső világát látja, vagy érzékeli.
1: Így van, igen. Nagyon érdekes, hogy nagyon. Közben meg a tudatalattink tisztul, úgymond a stressztől szabadulunk meg egy-egy ilyen meditáció alatt. Tehát, hogy...
0: És a transzcendentális meditáció, az miben különbözik az összes többi meditációtól?
1: A TM alatt a gyakorlók kapnak a technika elsajátítása során egy mantrát, ami mindenkinek személyre szabott, és ezt a mantrát ők a napi 2x20 percben ugye tudják gondolni, és ez a mantra segíti a figyelmet lecsendesíteni, eljuttatva a tudatállapotot,

0: egy olyan szintre, ahol a hétköznapi stresszek, amik érnek bennünket, sokkal jobban tudnak majd tisztulni, és a stabilitásunkat a hétköznapban meg tudják teremteni.
1: És milyen változást idéz elő? Tehát van-e erről valamiféle személyes tapasztalatot, hogy mi történik azzal, aki rendszeresen gyakorol?
0: Én nagyon sok változást érzek az életemben, többek között ennek is köszönhető. Én többféle technikát alkalmazok az önismeretben, és én azt gondolom, hogy a technikák összessége segít igazán látványos fejlődéshez. Amit itt én a TM-nél és az elcsendesedésnél megtapasztaltam, az az, hogy időm van. Nyertem időt. Mégpedig azért, mert a csendben sokkal mélyebb szintről jönnek válaszok a hétköznapi problémáimra is. Tehát, hogy amíg stresszben szeretnék reagálni, és idegesen próbálok megoldást keresni, az nagyon sok időbe telik. Viszont ha megengedem magamnak, hogy nyugodt legyek, akkor nagyon hamar jönnek a válaszok, és tovább tudok lépni egy következő szintre.
1: Tehát nem az elme pörgetése a megoldás.
0: Nem.
1: Zoli, neked volt már valami pozitív élményed a meditációval kapcsolatban?
2: Nekem, ha egy szabad összekötni a zenével, én azért nem tartok sajnos ilyen szinten az önismeretben, tehát úgy értem, hogy az önismeretben, hogy ezt meditációval egy kicsit jobban előhozzam magamból. Nekem talán, amikor ezeket a nagyon finom műveket megírom, ugye amiről szól is ez a zongorás projektem, ez a Songs for Your Soul, nekem ez egy ilyen zarándoklat, hogy nem egyszerre 40-50 hangot játszom, és minél jazzesebb és bonyolultabb legyen, hanem pár hangból próbálom megteremteni azt az információt vagy üzenetet, amit egyébként ötször annyiból is meg lehetne, csak pont az benne a kihívás, hogy lehet, hogy 4 hanggal többet mondhatok. Ez is valahol egy elcsendesedés, mert van az a befogadó, akinek a zene a zenéből lehet, hogy jó értelemben pont elég ennyi. Ez olyan, mint hogy egy film alatt, egy jelenet alatt lehet, hogy 3 hanggal többet tud adni egy betétdal, vagy egy zenei rész, mint hogy összezsúfoljuk. Talán ez a gondolatiságra is vonatkozhat. Én nagyon rossz vagyok ebbe, hogy időt adjak magamnak arra, hogy bármilyen ilyen segédeszköz nélkül leüljek, és én ezt végig játszom. Talán lehet, hogy azért lettem zenész, hogy én nekem ez egy ilyen elszeparált dolog. Egyébként, ha meg az ember társakkal játszik, akkor is tud kicsit magába lenni közbe, ha akar.
1: Illetve hát a zene által is kerülhet valaki meditatív állapotban, nem? Hát ez is lehet meditáció, Árpi, amiről az előbb Zoli mesélt.
0: Abszolút, igen, azt gondolom, és Zoli munkásságát elhallgatva, ez azért egy elég komoly és mély önismereti folyamat, és lehet, hogy az ember más szinteken mozog, hiszen egyének vagyunk, és mindenki más a másiktól, mindenkinek más való és más az eszköze, de szerintem a hatása az ugyanúgy ott van. Tehát ami igazán szívből, lélekből fakad, annak a tisztaságát nem lehet megkérdőjelezni, és hogy ez most szavak, festmény, zene, vagy egy gyönyörű szép építészeti művei, akkor én nem gondolnám, hogy ez egyik különb a másiknál, inkább a saját hangunkon szólalunk meg.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanára vendégem, és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kora nyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja és a hamarosan kezdődő fesztivál egyik szervezője. Most hangterapeutaként is jelen vagy a különböző eseményeken, Árpi, budapesti közösségi kapcsolódási pontokon is muzsikáltál. Hangtálakkal?
1: Többek között, igen, az én hangfürdőim hangtálcentrikusak. Ez azt jelenti, hogy mint a Be Together eseményei is, az én hangfürdőim is kapnak egy keretet. Amíg elcsendesedik az elme, azt én általában különböző hangszerek segítségével szoktam elérni. Ide tartozik a klasszikus gitár, a handpan, különböző csengők, esőbolt, és amikor azt érzem, hogy már a hangfürdőn résztvevők kerülnek egy olyan állapotba, amikor már teljesen ellazulnak, és már remélhetőleg nem a hétköznapi gondokra fókuszálnak, akkor jönnek a képbe a hangtálak, és kezdődik meg egy hangtál meditáció, és azt visszahozva a hétköznapokba, a pillanatba újra előkerülnek a kiegészítő hangszerek és a zene.
0: A hangtál az hogyan hat a jelenlévőkre? Tehát mindenkire egyformán?
1: Nem feltétlen. Ugye a hangtálaknak van egy bizonyos frekvenciája, egy adott rezgése, amik különböző pontokon stimulálják a testet, az idegrendszert, a lelkünket, és attól függően, hogy ki éppen milyen stresszben van, vagy milyen problémákkal küzd, attól függően ezek a rezgések, ahogy bekerülnek a testbe, elkezdik ezeket a stresszpontokat úgymond oldani. Tehát ha én érzem a testemben mondjuk a torokszorító érzés, mert feszült vagyok, vagy a gyomorgörcsöt például egy vizsgán, akkor ezek a rezgések, ahogy végig vezetődnek az üreges szervrendszerünkkel, vagy a csontrendszerünkön, egy ilyen belső masszást adva, ki tudják oldani ezeket a feszültségeket, és akkor azon az oldott ponton van egy reakció, és ez mindenkinek más lehet.
0: De mindenkire jótékonyan hat?
1: Igen, abszolút. Vannak kontraindikált lehetőségek, amikor egy-két ilyen az első-harmadik trimeszterben lévők nem lehet, vagy aki mondjuk esetleg egy olyan műtéten esett, tehát van egy-kettő, amikor kifejezetten nem ajánlott, hogy részt vegyenek, sőt tilos, de egyébként nagyon jótékony hatása van, és prevenciónak én a hangokat, a zenét, azt mindenképp ajánlanám mindenkinek.
0: És ebbe Zoli is bekapcsolódott, ugye?
2: Igen, csináltunk egyszer közösen ilyen dolgot, hát itt még el kell osztani tízzel, hogy még egy hangot szeretnék odajátszani, és nem szabad. Tehát itt a zene nem szabad, szerintem, hogy felülírja. Ugye, amikor az Árpi játszik ezeken a úgymond, én csak úgy hívom, hogy stagnáló hangszetet, egy hang, többféle hangtárnak többféle hangmagassága van. Én a zongorán sokkal több mindent tudnék ebbe hirtelen belehelyezni, de nem nyomhatom el őt sem, mert ilyenkor én inkább egy ilyen, ezt zenei szlengel mondják, mikor egy vonós hangszint sokáig kitart, egy ilyen szőnyeget teremtesz az egész alá, és így viszont lehet, hogy egy hangtálnak a hangja egy kicsit más szövetbe érkezik meg, és egy picit lehet, hogy így talán egy laikusabb embernek jobban befogadható egy ilyen. Meg is lepődtem, hogy szinte alig csinálsz valamit, és mégis tud működni. Tehát majdnem soknak éreztem azt is, amit elosztottam tízzel, mert ugye itt hagyni kell, hogy tényleg elcsendesedéssé váljon ez a dolog. Tehát itt a zene inkább azért felel, hogy ne kimozdítson, hanem folyamatosan ott legyen, és ne legyenek irgalmatlan nagy amplitúdói, szerintem.
0: Uh-huh. És ugye itt Budapesten történt meg az, hogy már muzsikáltatok együtt, de közben majd a Balatonon, a Be Together Fesztiválon is megtörténik mindez. Zoli, ugyanakkor te nemrégiben klipet is forgattál.
2: Igen, a
0: budapesti helyszíneken.
2: Így van. A helyzet az, hogy amikor nagyon benne voltam ebbe a Songs for Your Soul-os történetben, akkor összeismerkedtem egy kiváló operatőrrel, és úgy gondoltam, hogy olyan klipek szülessenek, ami egy picit kimozdít engem is ebből az állandóan Balaton szeretetből, mivel balatoni ember vagyok, és mondtam, hogy akkor ideje megismerni egy kicsit Budapestet, és hát én imádtam megrendezni magamnak ezeket a klippeket, aztán mindig szóltak, hogy azért kicsit más szemszögből is kell gondolkozni, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem, de ezeket csúcsra járattuk, tehát a filozófusok kertjétől, a Kopaszigátnál, amikor épült az új lakópark, különböző híres nagy gyárnegyedekbe elvonultunk. A római parton hajnali 4-kor volt egy templom is, ahol forgattunk Budapesten. Szóval próbáltam a zene alá tenni egy olyan képi világot, ami hűen tükrözi ezt a két dolgot. És hát ugye, mikor ott laktam nagyon közel a római parthoz, akkor a római partot jártam végig, hogy nézzük meg azokat a részeit, ami tükrözni fogja ezt a dalt. És úgy érzem, hogy más színt tudtam így tenni a város megmutatva, mert ilyen nyugodt zenéken nagyon ritkán mutatják be, mondjuk a metrót, ott is voltunk lenn. Tehát a nagy zajba vittünk egy kis nyugalmat.
0: Ez jó lehetett, ez az ellentmondás.
2: Igen, ezeket én kiválóan szeretem csinálni. Inkább ez ad egy ilyen érdekes, ilyen kettősséget.
0: Igen. Na hát szerintem ebbe a világba majd a látogatók is egy kis betekintést nyerhetnek a Balatonon, a fesztiválon. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cséri Zoltán zongorista zeneszerzővel, aki zongoratanár is, és Tóth Árpáddal, aki zenész is, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője és hangterapeuta.

0: Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője, a vendégem. Folyamatosan emlegetjük a fesztivált, tehát még nem nagyon beszéltünk róla, ugye Balatonberényben lesz majd június utolsó hetében. Mire készültök, milyen hangulatra, milyen tematikával épül fel a programsorozat?
1: Ez egy különleges fesztivál lesz, és azért azt a nevet kapta, hogy elvonulás fesztivál, mivel minden nap keretbe lesz foglalva a meditáció által. Úgy fogjuk nyitni és zárni a napot, hogy közösen a fesztiválon résztvevők teljes létszámmal tudnak elcsendesedni. És ezáltal az elcsendesedésből az aktivitásba teljesednek majd ki a koncerteknél, illetve a különböző workshopoknál, a programokban, és utána visszamegyünk az elcsendesedésbe, így éjszakai programok nem lesznek, tehát ugyanünk arra, hogy a pihenés is megfelelő mértékben legyen.
0: És ha valaki nem vesz részt minden programon, hát azért ez könnyen elképzelhető, akkor nem építkezik, tehát hogy akkor mi történik vele, mert nyilvánvalóan az nem elvárható, hogy minden egyes ember reggeltől estig részt vegyen a programokon.
1: Így van. Minden nap kap egy külön tematikát, egy önismereti tematikát, és külön előadóink lesznek, akik ezeket a napokat A-tól Z-ig végig fogják vinni. Tehát van lehetőség az embernek, hogyha részt vesz a teljes fesztiválon, akkor mind az 5 napon egy elég komoly önismereti folyamban vegyen részt, viszont úgy lesznek kitalálva, kialakítva ezek a programok, hogyha valaki egy-egy szeletét szeretne ennek megismerni, akkor ő abból is tud majd merítkezni, és a hétköznapjaiban is egy komoly önismereti lépést tud megtenni, és emellett kellő idő és energia lesz majd arra, hogy az esti könnyű zenei foglalkozásokra vagy beszélgetésekre még részt tudjon venni.
0: Az önismereti programokon kívül ugye művészeti és kulturális események is lesznek, hát ennek keretében lép majd fel Zoli is.
2: Igen, igen, az a megtiszteltetésért, hogy én nyitom meg a nagy színpadot, és egy körülbelül egy 50-60 percet fogok játszani, és nagyon örülök, hogy azt hiszem ez pont egy olyan közönségnek, egy olyan közegnek szól, hogy ennél hirtelen autentikusabb helyet nem is kaphatnának ezek a dalok, mert nem a dalokkal szemben van egy elvárás, hogy célba ér-e, hanem ezeknek a daloknak inkább a hangulata kell, hogy...
0: És az rezonál,
2: és
0: arra,
2: az rezonál,
0: ami
2: igen.
0: Történik. Uh-huh.
2: Tehát, hogy itt jaj, de jó volt a refrén, tehát, hogy itt ez nem erről szól, hanem ez inkább jó értelembe véve, én ezt abszolút nem sértő, ha erre azt mondják, hogy háttérzene, mert ezt én is inkább egy babzsákon hallgatnám fekve, mint egy támlás széken.
0: Hát vagy akár meditatív zene.
2: Igen, igen, valahol az, meg kell tanulni szerintem ezt is hallgatni, és meg kell tanulni írni is ilyen zenét. Az első meg a negyedik lemezemhez képest körülbelül eltizedeltem a mondani valót és a töménységét. Nyilván eltelt 6-7 év a 4 lemez között. Az ember érik, a kevesebb több, meg az egyik legjobb recept szerintem ilyenkor is.
0: És kik lépnek még fel a fesztiválon?
1: Különböző stílusban és korszakokban válogatunk. Egyik legnagyobb zenész, akinek én nagyon örülök, gitárosként, Gyémán Bálint a trió formációval fog megjelenni, és ha jól emlékszem, akkor még az nap, amikor a Zoli is meg fogja nyitni a színpadot, ez egy fantasztikusan gyönyörű nap lesz. Mellette még a Platon Karatev duó is meg fog fordulni nálunk, lesz a Szeder, illetve lesznek különböző elektronikus zenei formációk.
0: És az önismereti módszerekről mit lehet tudni?
1: Az előadóink fogják hozni majd a saját technikájukat, a saját módszereiket, és azok által fogják végigkísérni az embereket ezeken a folyamatokon. Olyan előadókkal találkozhatnak a fesztiválon résztvevők, mint a Soma Mamag és a Peller Marian, Páferi Atya, Sevestyén Balázs, és még nagyon-nagyon sokan, több mint 50 előadóval készülünk, több mint 150 programmal, lesznek filozófiai beszélgetéseink, lesznek kávézók, úgyhogy és családbarát programok is lesznek.
0: Mindez tehát Balatonberényben, de hát közben azért itt Budapesten is építitek ezt a közösséget.
1: Így van. Én hál' Istennek most már elég jól beilleszkedtem itt a budapesti életbe, és a hangterápiás foglalkozások azok folyamatosan bővülnek. Itt a Be Together közösségen belül pedig olyan fantasztikus előadókkal és oktatókkal ismerkedhettem meg, akikkel közösen tudunk programokat szervezni itt Pesten belül, például jogaórák kísérése zenével, vagy ugye az Olival is volt ez a közös hangfürdő tartása, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyre több igény van itt Budapesten is ezekre a programokra.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres a fesztivál, ugye első alkalommal.
1: Ez a legelső alkalom, így van.
0: Be Together Fesztivál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta, a fesztivál egyik szervezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódása lehet majd készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Indítsuk el ezt a hetet, a júniusban már tulajdonképpen benne vagyunk, 06-08, ha az órát nézzük, akkor ezt a dátumot írja ki, természetesen mindig változik, hogy hónap vagy nap van elő, de a lényeg, hogy nálunk a zene van elő, úgyhogy már rögtön szólok, amivel Robert Schumann születésnapja van, jó néhány szerzeményét hallhatjuk majd, és próbálok rövid élete néhány epizódjáról beszámolni, de hát nagyon fontos a dal, ami Schumannhoz köthető, és a dalokkal ma kiemelten foglalkozunk, például egy remek koncert kapcsán, amire már most invitálunk mindenkit, egyrészt esztétikailag, mert hogy Orbán Bori és Páncél Kristóf lesz majd a színpadon, kiegészítve természetesen Kelecsényi László, aki filmekről beszél, mert hogy filmdalokat oszt majd meg velünk Bori, illetve osztanak meg velünk június 13-án az Udvari Kamara Színházban. Bolondulásig szeretni volna jó, és akkor már az összes nagymama, meg nem csak a nagymama dúdolja velem együtt, mert ezt már én is ismerem. És a hétvégén meg egyébként is nagyon sokan jártak olyan programokon, ahol a szecesszió volt főszerepben a szecesszió világnapja kapcsán, ami ugyan holnap után lesz, de hát ez egy jó hétvége volt a barangolásra, a sétára, és természetesen Baldavári Eszterre a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, Iparművészeti Múzeum adattárának és könyvtárának vezetője megoszt majd jó sok érdekességet, meg szépséget velünk a szecesszióról, hogy az csak a miénk, vagy volt világszerte, hol kell keresni, nagyon maradjunk az Izabella utca, illetve a Szabadság tér környékén, vagy elég, hogyha az Iparművészeti Múzeumot tekintjük meg, szóval minden szépséggel a szecesszióról szeretettel szolgál majd Baldavári Eszter, több ezbetűt nem merek mondani, mert hogy akkor kideríti Szili Nóra rólam, hogy mi a kapcsolatom az S betűkkel, úgyis mint pszichológus, úgyis mint újságíró, és úgyis mint coach lesz a vendégünk majd 9 óra után, és Nórával, Szili Nórával, ne sem a estről beszélgetünk, mert hogy végre megmutatja magát Myers Civia, illetve átengedte magát. Tehát általában Civia szokott a ne sem a tévén faggatni másokat, most pedig Szili Nóra derítik-e ki, hogy mit kell tudni Civiáról, én meg jól megfaggatom majd Nóra, rát, hogy mit kell tudni mostanában róla, meg a mi szakmánkról, ami egyet jelent azzal, hogy szeretettel nyújtunk át szépségeket önöknek, úgyhogy egy jó kürtverseny formájában, amit a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Friedrich Ádám oszt majd meg önökkel. Most egy Förster szerzemény következik, és akkor a medárdokról sem beszéltünk még, de hát össze kell szednem magam, végül is hétfő van, úgyhogy jó kávézást, locsolást, szellőztetést kívánok, hétfő reggel, könnyedén, nyugodtan itt a Klasszikon.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Megpróbálok egyrészt rendkívül divatos, másrészt tényleg ébresztő lenni. A divatosság az azért van, mert hogy a mindfulness-szel foglalkozunk mostanában, vagyis hogy a tudatos jelenléttel. Jiddu Krisnamurtitól idézünk, aki nem egy bácsi, aki törökülésben ülés gurunak hívjuk, hanem egy hihetetlenül népszerű és meghatározó filozófus, persze, hogy indiai, de teozófus és spirituális tanító is, a tökéletes szellemi szabadság elérésével is foglalkozott. Az ismertől való szabadság az öröm könyve, az elengedés művészete is hozzá köthető, úgyis mint könyvcímek, meg azt is írta, hogy a figyelem művészet, melyet nem könnyű elsajátítani, ám nagy szépség és mély megértés jár vele karöltve. Figyeljenek egymásra, tényleg, mert rendkívül fontos, nem csak azért, hogy a másik tudja, hogy szeretik, vagy gondolnak rá, hanem saját magunknak is maradjunk nyitottak és kíváncsiak. Hát több jó tanácsot nem tudok mondani, illetve hogy hallgassanak minket könnyedén, nyugodtan, sok zenével.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, dőljenek hátra kényelmesen, ha akarnak, akkor a korai időpont ellenére popcorn, vagyis hogy pattogatott kukoricát, esetleg frutit, rapit vagy bambit is kérhetnek a perec mellé. Igen, régmúlt idők moziába invitálom önöket, illetve invitálja önöket Orbán Bori. Egészen pontosan 13-án este lesz egy különleges este, zenei este az Udvari Kamara Színházban, és azért mondtam, hogy dőljenek hátra, mert vegye át a szerepet a szerelem. Bolondulásig szeretne volna jó, ez az est címe. Ez egy Keleti Márton által rendezett film, ugye a Tanulmánya nőkről egyik betétdala, nem kisebb nagyság, mint Latinovics Zoltán, illetve Rutkai Éva is dúdolt a dalhoz, ami Fényes Szabolcsnak és Szenes Ivánnak köszönhető. Na de jóval több dallal várja majd önöket Orbán Bori és Páncél Kristóf, tehát majd az Udvari Kamara Színházban. Beszélgető társunk gyönyörűen, dúdolgatóan és búgóan Orbán Bori. Hogyan válogattatok? Kristóffal válogattatok, vagy ez a te ízlésed, te szíved, te füled?
2: Kristóffal is, illetve ugye az estnek a moderátora Kelecsényi László, aki maga is filmekkel foglalkozik, és amely dalokat nagyon-nagyon szeretek, azok mindenképpen benne vannak, illetve vannak olyan dalok is, amik kevésbé ismertek. Annyi maradt meg nekem, hogy például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az adott filmben azt a dalt. Van olyan, aminek nem is találtam meg, így a zenéjét például a YouTube-on keresgéltem, és csak kizárólag az alapján, hogy volt egy bizonyos betét, a dallam betét a filmben, és akkor nem tudom, találtam benne szövegrészletet, és azt megkerestem az interneten, és akkor úgy valahogy összeraktam.
1: Karádi Katalin rendben van, Sota Irén rendben van, de te tudsz férfi is lenni, nyilván, mert a színésznek kell is.
2: De különben ez teljesen igaz és jogos, és bár régen annyit nem foglalkoztam így ezzel magával, teljesen érthető, és most már hívom is törekszem rá. Hát például van a Hol van az a nyár, és ott természetesen azért Kristóf fogja így idézni. Én meg ugye Rutkai Éva szerepébe bújhatok ezen alkalommal, de hogy próbálunk azért erre törekedni már, hogy női dalokat azt mindenféleképpen én a férfi dalokat, meg a Kristóf próbálja így visszaidézni.
1: Nagy merítés volt? Kellett szomorúan búcsút venni olyan daloktól, amik szerinted még szerethetők, csak már nem fértek bele?
2: Viszonylag hosszabb azért a műsor, tehát ha jól tudom, akkor két részes lesz.
1: Igen, igen.
2: És itt azért lesz benne ismertető is. Karádi dalokban egyébként szerintem igen, tehát hogy ott azért ki is kellett venni, hogy azért a kevésbé ismert dalok is elhangozzanak más filmekből, és itt nem csak a Karádi dalokra értve. Némiképpen azért kellett így válogatni, de bár azért úgy van a filmbe lest meghirdetve, hogy a leghíresebb dalok, én azért tényleg így vágytam arra, hogy azért legyenek olyanok is, amelyeket úgy rögtön tud. Pedig egyébként lehet, hogy ismerősen fog csengeni, mert itt nagyon híres filmekből is olyan dalok fognak hangzani, amik viszont nem biztos, hogy úgy megtalálhatóak mindenütt. Biztos, hogy azért az idősebb korosztály jobban meg lesz azért érintve. De mint maguk a filmek valóban örökzöldek, és nyilván kell ehhez egy olyan alkatnak lenni, aki nagyon szereti ezeket a régi dalokat, régi filmeket. Tehát, hogy szerintem olyan szempontból ez így univerzális, így tűzfüllel is nagyon-nagyon élvezhetőek lehettek. Hát igen, nem tudom.
1: Ki a szerelem hölgyeké, uraké, kiket vártok?
2: Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tényleg nemtől és korosztálytól független. Igyekszünk azért figyelni arra, hogy a műsor ne legyen annyira szomorkás se. De hát ez ugye nyilván benne van a szerelemben, annak a milyensége, a szép és az árnyoldala is, de azért nem mindegyik dal szól erről, szerencsére.
1: Máshol is ilyen szomorkás a szerelem?
2: Szerintem igen. A vége biztosan. A kezdetéről is szoktak, úgyhogy az a része is. Itt is több fázisát fogjuk megmutatni. De hát ez tényleg, hát igen, egy úgymond legközhelyesebb téma, és mégis hát ebből merítenek sokan. Tehát így valahogy a dalok is hozzák meg ez a régi millió ezt az állapotot, ami hát bevallom, hogy ilyen szempontból szeretek a színpadon így ebbe bele bújni, hogy így valahogy a dalok is viszik az embert. Én nagyon ezt a 20-as, 30-as, 40-es éveket szeretem, illetve még a 60-as éveket is. Igen, tehát itt voltak azok a dallamívek, azok a szövegek, ami nagyon megfog. Nem tudom, hogy én még így miként változhatok ilyen értelemben. Az biztos, hogy fantasztikus és csodálatos filmek voltak, és vannak. Nekem ez a kor, ami kicsit így bekattant.
1: Kell-e a ruháddal neked törődni ilyenkor?
2: Igen, én szeretek tényleg az adott esthez méltón felöltözni, amennyire csak persze megtehetem, mert nem tudom, hogy ez általában hogyan sikerült. Tehát igyekszem olyan klasszikus darabokat felvenni, ami esetleg így méltó lehet így a dalokhoz, meg az estnek a hangulatához, meg a közönség számára is, minél jobban meglegyen ez az összhang, amennyire ez lehetséges és tűrlenteli.
1: Köszönjük szépen a külsőre is vonatkozó válaszokat. Az biztos, hogy június 13-án az Udvari Kamara Színházban lesz a Bolondulásig. Szeretni volna jó est, jön lehet jót nosztalgiázni, lehet a szerelemre gondolni, sőt ezt néha kötelező, meg a jó magyar filmekre, köszönhetően Páncél Kristófnak, illetve a Reggeli Express vendégének, Orbán Bolinak.
0: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Bepöfögött a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, hozva magával egy születésnapostól egy idézetet. Robert Schumann ugyanis azt írta, hogy az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. Így tekint rá ezek szerint Szentpéteri Gabriella Szokolai Ádámra, és ők ketten négykezes estet tartanak, nem csak az idézet, hanem a jó kapcsolat mián is. Szombaton este 7-kor az Óbudai Társas Körben 20 év közös munkája érlelődött ki, két művészet lesz a pódiumon, a virtuózitás és a szenvedélyes előadásmód találkozik, zene összeállításaik pedig rendre fantasztikus koncertélményt nyújtanak majd, egyrészt Ravel Lúdanyó meséivel, másrészt Saint-Saënnal, a Tól az állatok farsangjával, aztán Fauré és Debussy is ott lesz, tehát igazán franciás lesz, mert hogy ez a franciás mesék négy kézre sorozat, még egyszer, tehát szombaton este 7-kor Szentpéteri Gabriellával és tanítványával, aki mester, Szokolai Ádámmal. Találkozzanak a generációk, a nyár szóljon az unokák és nagyszülők hangversenyeiről, az 5-ös 10-ben biztosan, szombaton délután 3:30-kor Mozarttal, Vivaldival, Smetanával, Mendelssohnnal, és így a négy évszak elhangzása után mindenki kibékül a generációkkal, a nyári hőségben elálmosodó ember is benne van, és egy ünnepélyes menyegző ugye majd Mendelssohntól, amit a kézenfogott unokák is élvezhetnek és dúdolhatnak majd a nagyszülőkkel az 5-ös 10-ben szombaton 9:30-kor. Aztán pedig lehet és szabad táncolni, 200 év kerengőit tárja majd elénk szerdán este 7-kor a Régi Zeneakadémia gyönyörű épületében Király Ádám, és ez a keringő műfaji keletkezésétől kezdve végigköveti, mármint a koncert, egészen a 21. századi kortárs zenéig, Mephisto keringő, Kék Duna keringő parafrázisa, de ott lesz még Kurták Györgytől a Keringő Fantázia névvel filmjelzett darab is, amik eltérhetnek ezek szerint egymástól stílusban, korszakban, dramaturgiailag mégis egyetlen nagyívű keringő kompozícióra készüljenek szerdán este 7-kor a Régi Zeneakadémián Király Ádám jóvoltából. Minden generáció fogjon kezet a másikkal, táncoljanak együtt, ha ez jó tanács, és mindenkinek jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódása lehet majd készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Klasszik Rádió 92.1. június 8-án. Hétfőn emlékezünk meg a mai számunkra talán egyik legfontosabb születésnaposról. Jó, tudom, névnap is van, Medárd, és akkor kéne elsőről is mesélni, de teljesen fölborítottuk az időjárást. Tehát visszatérve, azt mondja, hogy 1810. június 8-a, Zwickau, nem viccelődünk a Trabanttal, itt született egy könyvkereskedő családjában Robert Schumann. Nem csoda, ha már kiskorától két szenvedélye volt, a zene és az irodalom, hát ugye egy könyvkereskedő családban. 7 évesen már komponált és rögtönzött a zongorán, 10 évesen ígéretes irodalmi próbálkozása is voltak, ráadásul ő végezte el egy nagy latin szótár nyomtatás előtti korrektúráját, és ez utolérhető és olvasható. Beszéltem itt a családról, de nagyon fontos, hogy édesapját 16 évesen vesztette el, nem sokkal később nővére öngyilkos lett. Anyukája kívánságára jogásznak tanult, de az előadó termeknél, hát és ez érthető, jobban vonzották a sörözők, a zene és a filozófia, na így teljes az egész. Megismerkedett kora kiváló zenepedagógusával, Friedrich Wieckel, egyébként ő lett később apósa, igen, majd beszélek Clara Schumannról is. Aztán 2 év után egy Paganini koncert hatására végképp a zene mellett döntött, ugye akkor 1840, ekkor vette feleségül tanító mestere Wieck lányát, akit 10 évesen ugye megismert, Klárát pedig apukája zongora művész észnek szánta, tiltotta is a kapcsolatukat nagyon sokkal, nem mondom, hogy ezerre, de a fiatalok végül bírói engedéllyel keltek egybe egy nappal Klára 21. születésnapja előtt, mert az akkor fontos volt. Rövid életút, amit ő a magáénak érezhetett, hiszen 1810-ben született, és mindössze 1856-ig élt, de akkor is az zongora, muzsika és a dalköltészet kiemelkedő mestere, szinte minden nálunk nyilatkozó, velünk beszélgető és énekkel, dalokkal foglalkozó művész és kiemeli őt, a német romantikus zene egyik vezér egyéniségét, és lehetne róla sok-sok bulvár történetet mondani, hát én is benne vagyok azért ebben, úgyhogy mindenféle pletykát azt szeretnék mondani, de nagyon fontos, amit ránk hagyott, na jó, egy pici pletyka, meghiúsult zongorista álmok címmel a papageno.hu-n olvasom, hogy Schumann által egy gyufásdobozból és drótokból összerakott bizarr szerkezet, ez jól hangzik, de ez okozta az irreverzibilis károsodást, ami jobb kezének középső ujját volt hivatott megnyújtani, tehát hogy volt egy kézsérülése, és aztán valaki azt írja, hogy higanymérgezés miatt kellett neki abba hagynia a zongora karrierjét, illetve ennek tudható be a kézsérülés, de van, aki azt mondja, hogy Schumann igen szertelen életmódja miatt, hát én megdicsértem a sörözőket, de nem kellett volna, szifilis fertőzést kapott, amit akkoriban higannyal kezeltek, és ez, de számunkra sokkal fontosabb, illetve hát 9 óra után beszélgetek majd Szilin órával, tehát a pszichológia számára sokkal fontosabb, hogy egész életében víziók és hallucinációk gyötörték. Volt öngyilkossági kísérlete is, beugrott a jeges Rajnába, de kimentették, aztán pedig élete utolsó évében saját kérésére vonult be egy Bonni elmegyógyintézetbe, és hát itt kezelték. Egyébként pedig a kritikát is neki köszönhetjük, mármint a zenei kritika elismertségét, mert hogy 1834-ben megalapította a saját folyóiratát, de beszéljünk majd inkább a zenéről, úgyhogy a mai nap, ha lehet, akkor sok Schumannt osztok meg önökkel, sok dalt osztok meg önökkel, meg sok pletykát osztok meg önökkel, de hát erre is jó Medárd napja, és sajnos most nem beszélhetünk csapadékról Medárd névnap kapcsán, de se baj, beszélgethetünk könnyedségről, nyugalomról, vagyis, hogy itt a klasszik nyitányról.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok-alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogatót és az Akadémia közötti megállókat. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztorony közelében tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak. Június 8-a van, indul egy új hét, ebben a hónapban, ebben az évben már sajnos a felénél tartunk, a sajnos az kiterülendő, vagy legalábbis nem tudom, hogy mindenki így érzi-e, de nagyon sok dolgot elmulasztottam, például a múlt hét végén sok-sok szecessziós sétát lehetett tenni a fővárosban annak kapcsán, hogy június 10-e a szecesszió világnapja, de hál' Istennek megjelent egy remek könyv is, amiről tudok beszélgetni, meg úgy általában a szecesszióról is tudok kérdezősködni, legalábbis nem sokára majd Baldavári Esztertől, aki segít nekem szecesszió ügyileg, hogy az a miénk, vagy nem csak a miénk, vagy egyáltalán, hogy mit kezdjünk vele, és mit kezdjünk Robert Schumann születésnapjával, német zeneszerzőről beszélünk, a romantika nagy alakjáról. Próbáltam itt ilyen bulvár tényeket már az imént felsorolni, de vannak nagyon rosszak is, ezt például a múltkor.hu oldalain olvashatjuk, volt neki öngyilkossági kísérlete is, meg egyáltalán, hogyha a pszichével, vagy a pszichológiáról beszélgetünk, akkor Robert Schumann egy külön állatorvosi ló, hogy mindent mindennel összekeverjek, és ugye hozzá kapcsolható Clara Schumann neve is, akit ugye elvett még néhány nappal, egy nappal 21. születésnapja előtt, de azért Clara Schumannt máshoz is köthetjük, hogyha akarjuk. Jó, de nem ilyenről beszélünk, hanem inkább arról beszélünk, hogy 1854-ben ugye a Jeges Rajnába úrott ez a bizonyos Schumann, őrültnek nyilvánították, de hát az utókor az mit mond? Az utókor az egyik legszebb dalszerzőnek titulálja, és azt mondja, hogy nála sírósabb, nála lelkisebb, úgymond dalok nem nagyon születtek, hogyha nem a népművészetre gondolunk, de gondoljunk a népművészetre is, vagy legalábbis a néprajzra gondoljunk, meg kell magyaráznom mindenkinek, de hát főleg magamnak, hogy mi is ez a Medard névnap, a German Machart név, latin Medardus formájából ered, és az általában időjósként titulált szentek közé tartozik, mert hogy lehet ő szent is, Szent Medárd a 6. században ért, a Noyoni egyházmegye püspöke volt, és az időjárás védőszentje, és akkor most jön ez a bizonyos esőkívánás, tehát az állítólagos, bocsánat, csodái közé tartozik, hogy miután persze megosztotta a ruházatát a szegényekkel, imádságos lelkület és önsanyargató életmód is jellemezte, az esővel való kapcsolata az valami egészen furcsa, méghozzá ez a furcsaság az időjósságból fakad, az időjárás védőszentjét azért kapta meg, mert hogy ezzel is szeretett foglalkozni, egy pici zene következik, aztán szecesszió.

Klasszik Rádió 92. egy június 8-án Medárd napján, ha már megígértem egyébként, Robert Schumann egy zongora darabját hallhatták az ő születésnapján, ami nekünk nagyon fontos, de akkor ez a bizonyos Medárd tisztázás is nagyon fontos. Egy legenda szerint Szent Medárd gyermekkorában egy sas terjesztette ki szárnyait felette, hogy megvédje az esőtől. Hiszem, ha akarom. Később, amikor egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott intelmeire, imádságára 40 napos eső zúdult rájuk, hogy ezt a budapesti belső Erzsébet városban én miért nem tudom eljátszani angol, mondjuk, hogy hívják ezt, esküvő előtt, ilyen legénybúcsos turistákkal, azt nem tudom, de egyébként is ez a 40-es szám az nagyon fontos a szentek életében, meg a bibliai legendákban, ezért azt mondták, hogy hát ez tényleg működik, és akkor Szent Medárd napján is működik. Tehát ezen a napon kezdődött az özönvíz, legalábbis a bukovinai székelyek úgy tartják, és 40 napig esett. Jász Dózsán Medárdkor tilos fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, hogy ne legyenek rühesek. Baranyában, Nuravidék, Topolya, ha esik, akkor nagyon rossz a szőlőtermés, de bő a széna termés. Hát maradjunk akkor szerintem a jó szőlőtermésnél, meg a barnál, aminek kívánjunk minden jót, aranydiót, magyarót, és akkor most már tényleg nem sokára átveszi a terepet a látvány, vagy legalábbis a szecesszió, hogy ez mennyire építészet és mennyire más rögvest lesz faggatni való társam, úgyhogy élvezzék a délelőttöt, hallgassák a madár csicsergést, és egy pici bizét osztanék meg én önökkel, nyilván Robert Schumann születésnapján, de hát a zene nem ismer háborút, itt csak béke van, jó érzés, könnyedség és nyugalom, erről szól, erről is szól a nyitány egészen 10 óráig, most január, június 8-án, a januárt felejtsék el, úgy sincsen eső.

0: Építészet kívülről, belülről, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a Nyitányban. Architektúra, az építészet világa.
1: És ezek szerint a világ mellé egy világnap is társul, mert ugye a szecesszió világnapja kapcsán beszélgethetek Moldavári Eszterrel. A dátum június 10-e, a titulus a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Iparművészeti Múzeum adattárának és könyvtárának vezetője. Jó reggelt, Eszter!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: De hál' Istennek, művészettörténésszel beszélgetek, és kérdőjelezzük meg az egészet, amit én megígértem a hallgatóknak. Itt csak építészetről van szó, hogyha szecesszióról beszélünk?
2: Abszolút nem építészetről, sőt, a szecesszió az a törekvés itt a 19. század végén, 20. század elején, ahol már az iparművészeti tárgyak is felemelkednek, mondjuk így, hogy az építészettel közös, hogy mondjam, jelentőségű művészeti ágazatokra. Nagyon sokszor olyan épületekkel találkozunk, amelyek összművészeti alkotások, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy építész nem csak az épületet tervezi meg, hanem annak a belső berendezését is, ebben társai magas színvonalat képviselő iparművészek, így lehetséges az, hogy ugyanolyan vagy nagyon hasonló stílusú maga az épület, az utolsó apró kis tárgyakig, akár a kiskanálig, nem csak a bútorokra kell itt gondolnunk, hogy szőnyegekre, egyebekre.
1: A hétvégén rengeteg séta, bejárás és hasonló volt, de nekünk sokkal jobb, hogyha azt mondjuk, hogy az idő az megőrzi a dolgokat, és egy könyv kapcsán is beszélgethetek én Moldavári Eszterrel. Miről szól a könyv? A szépségről szól, vagy a megismertetésről szól?
2: Kicsit mind a kettőről. Talán azt mondhatom, hogy ebben az esetben az elsődleges cél az a megismertetés volt, hiszen egy olyan 816 oldalas, egy 5,2 kg-os könyvről beszélünk.
1: Igen.
2: Sikerült megjelentetni 61 szerzővel, amely a Magyar Királyság területén, tehát mondhatjuk így, hogy a történeti vagy történelmi Magyarország területén álló legfőbb szecessziós épületeket mutatja be. Ez nem a teljes lista, ez a 600 épület, de 600-at választottunk ki, és mindegyik egykori vármegyéből bemutatunk egyet, kettőt, sőt van amelyikből többet is.
1: Ezek alapján úgy tűnhet, hogy egy rendkívül magyar stílusról vagy mozgalomról még nem is tudom, beszélgethetünk, ugyanakkor pedig ez világszerte élvezhető, csak más neve van?
2: Mármint a szecessziót?
1: Igen.
2: Abszolút. Sőt, azt gondolják nagyon sokan, akik ide látogatnak Magyarországra, hogyha azt mondjuk, hogy szecesszió, akkor a bécsi stílussal találkoznak, és ehhez képest nagyon meglepődnek, hogy azért egy kicsit a bécsi szecessziónak ez a geometrikus formavilága is képviselteti magát, a belga vagy a francia Art Nouveau-ra jellemző ilyen nagyon rapszodikus vonalvezetésű formákkal is találkozhatnak, sőt, kimondottan magyaros formanyelvre törekvő épületekre, ugye ennek az első szakaszának Lechner Ödön volt a legfőbb képviselője, a második szakaszának, amely már a népi építészetből, illetve az erdélyi, a kalotaszegi építészetből merítkezett elsősorban, annak pedig Kós Károly és a fiatalok Torockai Viganda Edét mondhatnám, és még sokan mások.
1: A közel 600 épület, vagy 600 örökségi emlék az azt jelzi, hogy mi erre vigyáztunk, mert mi ezt szerettük. Ezt szerették akkoriban is?
2: Amikor épült, akkor igen, mert tulajdonképpen a szecessziót utólag sütjük rá ezekre az épületekre, azért, hogyha a korabeli szakirodalom

0: Megnézzük, akkor leginkább a modern szóval találkozunk, aha, ami meglepő lehet, hiszen a modernizmus már ugye a két világháború közötti időszakra tennénk, de itt ugye a korszerűséget jelentette, tehát tulajdonképpen arról volt itt szó, hogy ahogy az ipari forradalom következtében mindenféle új a vasbeton megjelent például, vagy egyáltalán a cél a vas használata, különféle funkciójú épületek jöttek létre, nagy fesztávú csarnok, épületek, stb. Hidak. Arról volt itt szó, hogy volt az építészeknek egy csoportja, ugye egy másik csoport az inkább még a historizáló formákat részesítette előnyben, de ez a, hogy mondjam, korszerűségre törekvő csoport már ilyen úgymond modern, vagy ugye mai szóval szecessziós formákban alkotott, akkor ez természetesen népszerű volt, hiszen ez volt ugye amit most ilyen high-tech-nek mondanánk, vagy a legújabb kori, igen, vagy nem igen, tudom, igen, a legkisebb áramlatnak. A későbbi korok nem igazán, hogy is mondjam, őrizték meg, tehát azért voltak olyan politikusok, akik ezt például a zsidó művészettel társították, és akkor emiatt is üldözték. Nagyon sok olyan épületünk van Budapesten is, de egyébként Európa szerte, amelyeknek a homlokzata teljesen, hogy mondjam, már mentes ezektől a díszítményektől, és ez ennek is az oka, hogy ezeket azért módszeresen pusztították. A könyvünk elejében egyébként van egy bevezető, sőt két bevezető tanulmány, az egyiket olyan épületeknek a fotóival, képeslapjaival illusztráltuk, amelyek már nem láthatók, de azért emlékezzünk egy kicsit rájuk, hogy ezek is nagyon pompásak voltak egykor.
1: A többes szám első személy Virág Zsoltot jelentette, vele készítette el Baldavári Eszter a szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893-1918 című könyvét. Én nagyon fájó sebeket tépek föl. Mi ez az 1893, Eszter?
0: Igazából itt azért a szecesszió kezdő dátumát igyekeztünk megjelölni, és Európa szerte a szecessziót egy bizonyos brüsszeli Tasselházhoz kötjük, ami 1893-ban épült. Ekkoriban kezdődnek meg az Iparművészeti Múzeumnak az építési munkái is, és hát ugye azt pedig tudjuk, hogy az első világháború végéhez szoktuk kötni a szecesszió lezárultát, de azért fontos itt megjegyezni, hogy az 1914-es dátum az még fontosabb, és nekünk magyaroknak duplán, nem csak azért, mert hogy ugye az első világháború kitörésével is aláhagyott ez a törekvés, hanem azért, mert a háború kitörése előtt nem sokkal halt meg Lechner Ödön, és azért ez a magyar számára is valaminek a végét jelentettem.
1: A könyv az ilyen lapozgató, jaj, de szép, vagy a könyv az legyen ilyen lapozgató, jaj, itt van mellettem, és elsétáltam oda. Egyben egy túrára fölhívás is?
0: Hát aki túrára felhívásnak értelmezi...
1: Az elég nagy kirándulás, bocsánat.
0: Igen, de meg az, hogy azért kapcsolja be a kardió számlálót, mert hogy amit említettem, 5,2 kilogrammos. Nagyon sokszor én is azon kapom magam, hogy csak az asztalomad és a lapozás maga, ami ugye erőfeszítést jelent. Pontosan ezért, mert azért nem a kézikönyv formátumra sikeredett. Ez 600 épület. Egyébként úgy hoztuk létre, hogy egy épület, egy oldal, van egy ilyen kis fejléce, ott a legfontosabb adatok megtalálhatók, az egykori neve, illetve a mostani neve, és a mostani címe, hogy azért, hogyha az ember beüti a GPS-be, akkor el tudjon oda látogatni, és a legfontosabb adatok. Tehát egy picit albumista, azért is lett nagyobb formátumú, hogy a képeket is nagyobb méretbe tudjuk bemutatni, de azért egy-egy ilyen mini monográfiát olvashatunk, egy-egy topografikus leírást egy-egy épületről. Egyébként igen, ahogyan ön is említette, Virág Zsolt volt a másik társszerkesztő, de ugyanakkor 61 szerzőnek a munkájáról beszélünk. Magyarországi magyar szerzők, határon túli magyar szerzők, illetve még külföldi szerzők is részt vettek Szlovákiából, Horvátországból, Szerbiából, remélem mondtam ki senkit.
1: Mi is reméljük, ugyanakkor én meg remélem, hogy nem buta a kérdésem, hogy persze vannak az alkotók, persze vannak a művészek és a tervezők, persze mindenféle stílust rá lehet kötni, de hát ezt engedélyeztetni kellett. Ezek szerves részei voltak városoknak, néha nagyon gyakran középületek voltak. Azoknak is köszönhető, hogy megmaradtak, akik erre szavaztak, városi politikusok? Akár.
0: Abszolút, abszolút így volt, és nagyon sok olyan épületet is ismerünk, amelyhez az engedélyezési terv az még egy historizálóbb változat, de a kivitelezési terven már azért úgy megjelennek a szecessziós elemek, meg magán az elkészült épületen is. Egyébként magáról Lechner-ödön maga is azért nem volt túlságosan népszerű, mert hogy ezzel a trükkel sokszor élt, és például, hogyha mondjuk az Iparművészeti Múzeum épületére gondolunk, akkor építés közben is még rengeteg változtatást eszközölt, cserében fantasztikus, sokszor kétméteres, egy az egyes arányú ilyen részletterveink vannak például az Iparművészeti Múzeum adattárában, de hogy azért igen, ez kihívás volt, és amiben hogy mondjam, élen jártak itt az alföldi régióra, gondoljunk még Marosvásárhelyet, Szegeden, stb. Bezárólag, vagy akár Szabadkával, hogy az akkori, vagy az ottani polgármesterek is azt érezték, hogy akkor tudnak felzárkózni mindenféle szempontból, hogyha ha ők is erre az úgymond modernitásra törekednek. Tehát ezért lehet az, hogy azért nagyjából a postatakarékpénztár a Földtani Intézet után Lechner-ödön nem igazán kapott állami megbízásokat, ellenben a követői kaptak. És azért az ő általa, hogy mondjam, meghonosított formavilág így meg tudott jelenni, és egy külön, hogy is mondjam, szekcióként, vagy külön kategóriaként hivatkozunk ma is az alföldi szecesszióra, mert hogy az ő követői a polgármestereknek köszönhetően, meg az ottani szellemiségnek köszönhetően számos középületet, villát, stb. Fel tudtak építeni.
1: Ideológiai magyarázatot szeretnék kicsiholni Vardavári Eszterből, mert hogy ebben rengeteg népművészet van, amit mi fölismerünk, sőt ez az első, amit szerintem megkapunk tárlatvezetések vagy kirándulások során. Ez általános volt? Ez normális volt akkoriban? Vagy mindenki azt mondta, hogy nem csak az Olimposz a lényeg?
0: Nem, és ugye pont maga a szecesszió szó is innen jön, nem egy magyar találmány, már Münchenben egyébként az 1890-es évek legelején használták, később Bécsben lett leginkább ismert, ugye ez kivonulást jelent, és elsősorban ugye az akadémiai formáktól való eltávolodást jelentette, és ez nálunk, és azért is mondjuk azt, nem is szeretnék ebben mondjuk annyira mélyen belemenni, de ezért van az, hogy az Iparművészeti Múzeumot még igazán nem tekintjük szecessziósnak, sőt maga az építés sem tekintette annak, hiszen azért egy neobarokk tömegformát láthatunk az épületnél, neoreneszánsz, francia neoreneszánsz kialakítással, és itt jön be a népművészetnek a szerepe, hogy az első Magyarországon az egyik első ilyen próbálkozás Huszka Jenőhöz köthető, ő a magyar népművészeti formákat a különféle perzsa, szaszanida ilyen elemekkel, díszítő elemekkel vélte rokonnak, és ezért van az, hogy ennyire ilyen burjánzó szinte, tényleg majdnem azt mondhatom, hogy ilyen indiai meg török művészetből vehető ornamenseket láthatunk az Iparművészeti Múzeumon, akkor ez nagyon-nagyon extravagánsnak tűnt, tehát mindenféle csúfnevekkel illették, itt erről külön folynak kutatások, hogy elhangzott vajon az, hogy Szigány császár palotája vagy nem, mert azért ez lehet, hogy még a városi legenda kategóriája, de minden esetre tényleg nagyon furcsálták, és később ez szelídült át a Magyarországon, illetve Erdélyben található népművészeti formák kutatására. Nagyon sokszor nem konkrét, tehát veszünk egy szőttest, vagy egy nem tudom, ilyen bármilyen tárgyat, és nem egy az egyben applikálták, hanem annak az inspirálta ezeket a díszítő motívumokat.
1: Ha valamiben nem vagyok otthon, akkor az a közgazdaság, vagy ilyen gazdaságtörténet, de minek köszönhető, hogy manapság nagy hotelek, vagy áruházak, vagy szóval monumentális épületekre mondjuk azt, hogy szecesszió, ezekben tudott méretileg kiteljesedni?
0: Hát igazából ugye a szecesszió az, az az egyik formája volt ennek a hogy is mondjam, építő ipari fejlődésnek. Tehát ezt mindig el szoktam egyébként mondani, hogy olyan furcsa, hogy kinyitunk különféle kronológikusan felépített könyveket, uh-huh. és először látjuk a historizmust, utána a szecessziót, és valahogy ez mégse hangzik el, hogy ezek nagyon sokáig párhuzamosan mentek egymással, csak az építészet bizonyos köre ilyen formavilággal válaszolt ezekre az új funkciójú épületekkel, a másik pedig ugye ezzel a modernebb, a szecessziós formákkal, de itt igazából az volt a lényeg, hogy ahogy specifikálódott egy-egy terület, úgy alakult hozzá maga az épület típus, tehát érdekes, hogy megint azt mondjuk, hogy funkcionalitás, amit megint a modernizmushoz
1: Igen,
0: és közben meg itt már megjelent, hiszen olyan extra vagy hogy mondjam, sajátos épülettípusok szerepelnek ebben is a könyvben, akárha csak az oktatásra gondolunk, mint bába képezze, vagy kosárfonó iskola, különféle tanonciskolák, vagy közigazgatási iskola, sőt olyan épületek is megjelennek, mint például híd, elég kevés szecessziós hídat ismerünk Európa szerte, Temesváron van egy ilyen hídunk, vagy akár mondjuk egy vízerőmű, és az is szecessziós formavilágban, tehát hogy ezek azért eléggé speciális épületek voltak.
1: Gyakorlatilag a pesti belvárosban ajánlok egy jó sétát a Paulai Ede utcától az Andrássyn át, vagy kimehetünk még az Ajtósíig is, de az én kedvencem, és bocsánat, de erre biztos, hogy rá fogok kérdezni, egy troli megálló az Izabella utcában, ha átmegyünk a túloldalra, hihetetlen fényképeket készíthetünk, és ott elakad a szó, az én szavam az elakad, és visszatérek itt a pszichológiára, amikor az Izabella utcai ház hihetetlen díszítettségét először meglátták. A köznép mit szólt? Volt már városról, meg tervezőirodákról szó. A nép az szerette ezeket?
0: A nép egyébként szerette, ugye itt a Spiegel-Frigyes által, és Benrép Fülöp által tervezett Lindenbaum házról beszélünk. Tényleg ez a vízi világot, a tündérvilágot megjelenítő
1: az egy mese, az
0: homlokzatot látunk pontosan, és igen, hát nyilván az volt mint napjainkban, hogy van, aki egy kicsit a tradicionálisabb, klasszikusabb formákat szereti, valaki pedig most mondjuk így akkoriban ez extravagánsnak számított. Attól is függött egy-egy ilyen építkezés, hogy maga az építető mit gondolt, meddig mert elmenni. Mindig eszembe jut ilyenkor a szegedi Rök Palota, Rök Iván vízmérnök építette, és egy gesztusként mindenféle vízililiumok, ilyen sások, amik ugye a vízivilágra emlékeztetnek, és akkor itt megint gondolhatunk arra, hogy a foglalkozása is megjelenik a homlokzaton, és gesztusként szerette volna, hogyha a lányai vízi tündérként jelennek meg a homlokzaton, és ez el is készült, sajnos nem találtunk még róla archív felvétel, de leírásokból tudjuk, hogy elkészült ez a homlokzat, viszont az ő felesége nagyon-nagyon bigott katolikus asszony volt, és hát azonnal lekapartatta ezt a gipsztukkot, tehát azért ez mégiscsak milyen dolog, hogy ezek a lányok vízi tündérként jelennek, meg ilyen ledéröltözetbe, stb. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon ettől függött, viszont sokan akár mondhatjuk azt, hogy reklámra is, reklám céljára is használtak egy-egy ilyen homlokzatot. A Munkácsi Mihály utca 23 szám alatt lévő Zonnenberg háznak egykor az oromzata környékén volt egy hatalmas Roth Miksa által tervezett mozaik, amely tengerjáró hajót egy kikötőben ábrázolt. Itt Zonnenberg Imre kereskedőre utalt, aki ilyen tengeri kereskedelemben is részt vett.
1: Egy könyv kapcsán beszélgethetünk, tehát mi a tapasztalata? A könyv olvasása invitál egy jó sétára? Bocsánat, hogy állandóan a sétát hozom föl, de hát nekünk hétköznapi embereknek ez a legközelebbi kapcsolatunk most az épületekkel, vagy önállóan is érvényes a könyv, és akkor az edukáció szerepére szeretnék rákérdezni, hogy az én buta kérdéseim azért vannak, mert keveset tudunk, vagy annyira természetesnek véljük, hogy ez a miénk, és szép?
0: Keveset is tudunk. Nagyon sokáig Gerle János, Makovec Imre és Kovács Attila könyvéből dolgoztunk, akik szecessziót kutatunk. Eleve nem annyira nagyon régi ez a szecesszió kutatás, olyan 15-20 évre megy vissza körülbelül, és igen, még mindig keveset tudunk. Tehát azóta készültek kiadványok, mi nagyon bízunk benne, hogy ez a nagy szabású törekvésünk, ez sokáig inspirációt ad további kutatásra, hiszen azért tegyük hozzá, hogy egy-egy oldalnyi szövegről van szó, tehát aki mondjuk ezt kutatja, az jó kiinduló pontnak is veheti. Lehet abszolút szerintem sétákat is, hiszen így vármegyénként vannak ezek az épületek bemutatva. Az nagyon fontos, és sokaknak meglepő lehet, hogy Budapest nem szerepel benne, mert hogy ugye az alapkoncepciónk az volt, hogy körülbelül 10 épületet mutatunk minden vármegyéből, és akkor ott álltunk, hogy nem, de melyik 10-et Budapestről. És arról beszélgettünk, hogy megérdemelne egy önálló kötetet kicsit bővebben bemutatni, viszont olyan szempontból mégiscsak szerepel benne Budapest, azok a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó települések, amelyek ma már egy-egy budapesti kerületet jelenítenek meg, vagy kerülethez tartoznak. Tehát itt például Erzsébetváros, Újpest, Mátyásföld, Kispest, Pesszentlőrinc szerepelnek a kötetben. Tehát ide például abszolút lehet mondjuk a fővárosiak számára sétákat szervezni, vagy akárki számára természetesen. Tehát igen, mi nagyon bízunk abban, hogy jobban megismerik a szecessziót. Ez ráadásul kategóriaként is olyan furcsa, hogy tényleg ez is az, de hát teljesen máshogy néz ki, mint a másik. Ugye bizonytalanodik az ember, és akkor egy picit talán azt gondolom, hogy ebben is támpontot nyújtunk, hiszen a középülettől a villáig ipari emlékek is vannak, például sejemfonók, egyéb más ipari épületek, és akkor az ember egy picit így el tud igazodni ilyen szempontból is.
1: Szemtelen vagyok, a záró kérdésem lesz most ezek szerint Baldovári Eszterhez, mert hogy él ez tovább? Vagy fölfedezhető? Vannak olyanok, akik a mai napig szánnak ennyi időt, energiát, játékot, szépséget mondjuk egy-egy építkezésnél, vagy tervezésnél, vagy ez egy nagyon buta kérdés volt?
0: Nem, abszolút, ezen én is sokat gondolkodtam, és úgy természetszerűleg eszembe jutott egy-két alkotó, még élő alkotó, és nem tudtam, hogy örülnének ennek, vagy nem, de tulajdonképpen az a szerencsés vagy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy picit az organikus építészettel is foglalkozhattam, ami pedig ugye az 1960-as évektől kezdődik, és azért azt látjuk, hogy egyrészt már Makovec Imre, Csete György is inspirációs forrásként tekintettek a szecesszióra, kimondottan Lechner Ödönre vagy Medgyaszai Istvánra, és a hozzájuk kötődő, tehát mondhatjuk úgy, hogy megint csak egy ilyen érdekes, hogy a mester és a követői vagy tanítványai itt is megjelenik az organikus építészetben, tehát az ő követőik, tanítványaik is, nál is ez megjelenik. Én általában Dévényi Sándort szoktam kiemelni, és az ő pécsi épületeit, ott azért lehet érezni, hogy igyekszik, hogy mondjam, a helyi formákat tiszteletben tartva, tehát ilyen módon organikussá téve a különféle épületeit, tehát abszolút ez megjelenik, azt gondolom.
1: Szépségekről beszéltünk, és tulajdonképpen meg is köszönöm Baldovári Eszternek a beszélgetést. Annyi, én nem vagyok egy nagyon gyáva gyerek, de most azért összeszorul a mindenem. Mit kívánjak az Iparművészeti Múzeummal kapcsolatban?
0: Hát mielőbbi felépülést.
1: Jó, maradjunk ennyiben, és akkor tényleg, ami belefér, pénz, paripa, fegyver, áramoljék oda, hogy egy csúnya magyar kifejezéssel éljek, és találkozhassunk egy működő iparművészeti múzeumban, de most először a lapozgatást kívánom a több mint 5 kilós könyvhöz, melynek címe a szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893-1918, de több szám nem lesz most itt legalábbis, hanem csak-csak szépség. Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és a szerzőtársak nevében is.
1: Akiket majd természetesen megemlítek még sokszor, és természetesen ez a beszélgetés Spotify-on is élvezhető lesz. De egy jó sétát mindenhol ajánlok, ezek szerint nem csak a fővárosban, hanem ország és királyság szerte. Eszter, nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
1: és folytassuk akkor a muzsikát, folytassuk a délelőttöt január, ez miért csípődött be? Hát Medárd kapcsán, igen, ez a folyadék, tehát a június 8-án Medárd napján, hétfőn, és a szecessziót ajánlottuk eddig figyelmükbe, és vele együtt a szépséget.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogatót és az Akadémia közötti megállókat. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztorony közelében tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92, egy június 8-án végre jól sikerült a hónapot is mondanom. Hétfőn köszönhetem önöket, illetve csak zavarom meg egy picikét a könnyedség és a nyugalom menetét egészen 10 óráig. Nemrégiben a szecesszióról beszélgethettünk. Egy könyv kapcsán szecessziós építészet a Magyar Királyságban, és két dátum is ott van Baldaváry Eszternek és Virág Zsoltnak köszönhetően, ami egy jó séta, de nem a fővárosban, illetve nem csak a fővárosban, amit mi mindig hinnénk, úgyhogy ország és Közép-Európa és a Kárpát-medence szerte kíséri végig ez a könyv. Nem is könnyű könyv, de sok képes alkalmazást tartalmazó könyv. Most jól körülírtam, tehát hogy egy remek, rapozható, gyönyörű könyv a szecessziót Magyarországon. És akkor egy teljes lapozást kérnék szépen mindenkitől. Én, amikor a mai napra készültem, akkor gyorsan beütöttem, hogy mi kapcsolódik ehhez a dátumhoz. Ide van írva, hogy meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója. Egyrészt ezt honnan tudnánk, másrészt pontosan tudjuk, Medinában 62 éves korában hunyt el, már egyesítette az arab félsziget törzseit, 40 évesen jöttek ugye a látomásai, hogy az egyetlen mindenható istenüket, Allahot imádják, és aztán jöttek a kalifák, ami szó szerint egyébként utódokat jelent, ő jelölte ki őket, egyben ezek politikai közösségek is, vallási közösségek is, és hasonló, tehát akkor visszavonom az én kétségeimet, valóban tudható, hogy mikor hunyt el, és ma ugye Robert Schumannról is nagyon sokat beszélünk, német zeneszerzőről, a zenei romantika egyik vezér egyéniségéről, Szél Kálmáról, aki lánykori nevén Moszkva tér néven született, nem igaz, 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt, és hogyha a Moszkva tér, jaj, ha a Szél Kálmánon sétálgatnak, akkor szobrát, tőle idézetet is megtalálhatnak, illetve én még felhívom a figyelmet egy nagy hacacáréra. Most hétfő van, de biztos, hogy nem hétfő volt 1867. június 8-án, amikor első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét megkoronázták, és az egész pesti nép, jó, meg a budaiak is hihetetlen öröm ünnepet ült, csapolt sörökkel és még hasonlókkal, amihez majd hozzá tudok szólni, de Jerry Stiller, amerikai humorista és színész születésnapja is van. Őt azért merem ajánlani, mert 99 éve született, ami egy ritkaság, és akkor ilyenkor nagyon sóhajtunk, hogy jaj, de jó lenne, ha megérnénk, de örüljünk annak, hogy itt vagyunk Medár napján, egy pici eső nélkül is, de azért jól együtt, könnyedséggel, nyugalommal.
1: Klasszik Rádió 92.1.

Következik Joseph Haydn C-dur orgona verseny numero 5 harmadik tétel. Előadják a budapesti vonósok. Orgonán közreműködik Lehocka Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet. A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrászuti felüljárónál torlódásra kell számítani. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér és az Üllői út környékén, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, illetve a Budaörsi úton végig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki egyrészt nagyon nagy szeretettel kíván kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak június 8-án, és eltaláltam végre a hónapot is, hétfőn reggel. Ez az utolsó óránk, úgyhogy belehúzunk, és szerintem egy picike lelkizés is lesz, meg egy picike szakmázás is lesz, meg jó sok titok lerántás is lesz. Szilinórával lesz szerencsém beszélgetni, annak kapcsán, hogy most csütörtökön a Bartók Béla úton a B32-ben lesz egy remek beszélgetése Cíviával, Myers Cíviával, aki általában másokat szokott faggatni, és én nagyon csúnya módon azt szoktam mondani, hogy ő egy rabbi feleség, holott hát jóval bővebbről van szó, egy nagyon tanult emberről van szó, aki kommunikációval foglalkozik, aki a kapuk kinyitásával foglalkozik, mármint Cívia, aztán, hogy Nóra, Szili Nóra mivel foglalkozik majd ezen az este, mit tud faggatni Cíviától a Nesama élő estjén, illetve egyébként is mi van vele, meg mit tudnék még gyorsan tanulni tőle, így ingyen telefonon keresztül. Na, ez ennek ejtjük meg szerét, és erre térünk rá, de előtte rendkívül kemény dolgokat ajánlok önöknek. Június 13-a, 14-e, a dátum maga is kemény, a Momosportban a helyszín is kemény lesz, a 21. lelkes ásványbörze, na ez a kemény, mert hogy a lelkes családnak köszönhetően nagyon régóta minden ásvány ismerő, minden kérdésekre kíváncsi és szépségekre kíváncsi ásványkedvelő megkapja a válaszokat ezeken a hétvégéken. Kétnapos esemény, tehát 2000 négyzetméteren több mint 100 hazai és külföldi kiállítóval, tudok még kemény adatokat, de a Megkövült természet című kiállítás lesz a legkeményebb, ez magángyűjtők ős maradványa gyűjteményeiből válogat, de lesz még bonsai kiállítás, földtudományos játszóház, a legjobb a 3D-s barlangvetítés, ott lehet aztán ijedezni, hogy jaj, átférek, jaj, nem férek, drágakő és ásvány határozás, hogyha valaki arra alapozta volna a gyerekei jövőjét, hogy a nagymama valamilyen ásványt vagy követ ott hagyott a polcon, az elviheti és megnézetheti, de lesz kígyó simogató is, ehhez nem tennék hozzá semmit, hát én nálunk is vannak lányok a családban, de aranymosás, ásványcsiszolás, kreatív játszóház, egészség, sziget, mind-mind a Mom Sportban ezen a hétvégén, hát illetve ennek a hétnek a végén, ez lesz a 21. lelkes ásványbörze, nem viccelünk nevekkel, de én is akkor lelkesen várom a beszélgetést Szili Nórával, egy Nesama beszélgetés kapcsán, ahol szerintem ő fog kérdezni, és majd Cívia válaszol. És most meg én kérdezek majd, és Nóra válaszol. Minden mindennel összefügg, csak az irányok változnak, itt a szépségben, a könnyedségben és a nyugalomban.

Klasszik Rádió 92. 1. június 8-án hétfőn indítjuk úgy a hetet, hogy a legfontosabb ténykedésünk megemlékezni Robert Schumannról, az ő dalairól, az ő rövid életében szerzett hihetetlen művekről, jó néhányat játszottunk is már közülük, néhány ijesztő és igencsak bulváros adat már az életéből elhangzott, de most jöjjön egy hozzá kapcsolódó koncert, egy idézettel indító koncertről már beszámolhattunk, de vasárnap a BMC koncerten, miben lesz egy különleges alkalom, két férfiú találkozik hangszerekkel, önökkel, ami tulajdonképpen egy kamara zenei előadás. Veszelin Stanyev érkezik zongorán, és Zoltán Despond, vagy Despond Zoltán hozza a cellóját, vagyis hogy egy Gordonka koncert, ami annak is köszönhető, hogy például elhangzik Beethoventől a D-dur cello, zongora szonáta Schumanntól, ha más születésnapos a három románc oboára és zongorára, de ez egy cello átirattal, valamint az Adagio és Allegro, és még Strauss is tiszteletét teszi, mármint hogy Richard Strauss, mert van neki egy ifjúkori cselló szonátája, a szerző mindössze 17 éves korában komponálta ezt, és akkor Despond Zoltánról, vagy Zoltán Despondról, aki svájci születésű, fiatal kora ellenére a legelitebb nyugat-európai színpadokon fordult már meg, és az egyik legfontosabb jelenlegi projektje ez a bizonyos kamarazenei fellépés, ami vasárnap este

6-kor a BMC koncertelmében is élvezhető lesz Veszelin Stanyev zongora művésszel. A két művész érzékeny, energikus és elegáns játékát már 2023-ban hallhatta a közönség, és most pedig új műsorral térnek vissza a koncertterem színpadára. Még egyszer, tehát Schumann, Robert Schumann születésnapján. Ha véget ér majd a nyitány, és nem lesznek ennyire könnyedek és nyugodtak a percek, akkor nyugodtan térjenek át a dalokra, amik könnyedek lesznek, csak néha azért zsebkendő is kell hozzájuk. A zsebkendő viszont a mai napra nem ildomos, semmiféle esővel nem gondoskodott június 8-áról Medard. Itt hagyott minket szárazon és pőrén, de nem ő tehet róla, hanem a mi viselkedésünk az elmúlt 2-3-4 évtizedben, úgyhogy valamiféle helyrehozáson kell gondolkodnunk, illetve könnyedségen és nyugalman. Na, ezt az utóbbi kettőt meg tudja adni majd a nyitány június 8-án, hétfőn délelőtt. Sok beszédnek, sok a inkább következik most, ha megengedik, Vajda Jánostól, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság jóvoltából a Magnificat.

Klasszik Rádió 92.1. június 8-án, hétfőn, és akkor most térjünk rá nagyon fontos emberi, illetve állati dolgokra. Néha a kettő ugyanaz, pláne hogyha belegondolunk Csányi Vilmos munkásságába, illetve nem belegondolni kell. Olvasni azon műveit, úgy nézni a kis négylábúakra, mint akik szőrös gyerekek, itt a kutyákra gondoltam természetesen, illetve így menni el holnap este 8-kor a Városmajori szabadtéri színpadra, ahol az ő Képzelet, fantázia, megvalósítás című előadását élvezhetik. A képzelet pedig, és jól jósoltam, már az állati létben is jelen van, mint előrevetítés, mint a tapasztalatból formálódó belső mintázat, amely irányítja a cselekvést, és ennyire pszichológiai és filozófiai leszek, illetve lesz majd Csányi Vilmos, csak sokkal közérthetőbben, mint én. Én csak azt tudom mondani és olvasni tudományosan, hogy az emberi közösségek megjelenése jelentősen megnövelte az életben betöltött szerepét, mármint a képzeletét, és az embernél azonban minőségi változáson ment keresztül, mert az egyéni tudat nem maradt magányos tér, közösségekbe szerveződött, a személyes tapasztalat így tehát közös értelmezést kapott és hiedelemmé vált. Erről az úgymond hiedelemről, de hát a képzeletről, a fantáziáról és ezek megvalósulásáról lesz majd előadás a Csányi Vilmosnak. Ne törődjenek vele, hogy 91 éves, olyan fiatal lesz, amit mi nagyon-nagyon sokan megirigyelünk majd, úgyhogy lehet beszélgetni, ha lesz majd még idő utána, kutyákról, macskákról, emberekről, olyan emberekről, akik nem nagyon szerethetők, mégis azt hiszik, hogy azt a posztot megérdemlik, hogy vezessék a világot. Na ennyit akkor a magyar belpolitikáról, de a tudományos stand-up sorozatban, tehát holnap este 8-tól a Városmajori szabadtéri színpadon Csányi Vilmos ad elő, és főleg mesél, azt hiszem ez a legfontosabb, de a mese meg a kreativitás az nagyon fontos, és nagyon sokat fogunk beszélni még a 97. ünnepi könyvhétről, amihez kapcsolódóan van egy remek foglalkozás, és én ezt ajánlom figyelmükbe, ahelyett, hogy mindenféle standokat mondanék, tehát a lényeg, hogy keressék a könyveket, keressék az alkotókat, ha lehet, akkor dedikáltassanak is, és figyeljenek föl a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kreatív foglalkozására, ami a Millenniumi Föld Alatti Vasút elkészítését vállalta föl, vagy tűzi ki célul. Képzeletben végig utazhatunk a 150 éves Andrássy úton, és 3D-s képes lapokat készíthetünk az operáról, a Hősök teréről, és a makettek elkészülését követően, hát na ennyiben kapcsolódunk ugye a könyvhéthez, hogy olyan írókkal és költőkkel találkozhatunk, akik életük során valóban megfordultak, mármint a Kisföld alattin és a többieken. Foglalkozás Vörös Marti tér 51-es stand, itt kell keresni már délelőtt óta, és mindez tehát köszönhető az egyébként is a közelben a Décsi utcában, vagy a Deák 17-ben élvezhető Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériának. A Fashion Street-et azért kevertem bele, mert ilyenkor a szülők is elmehetnek, a csemeték is jól érzik magukat, de a hétvégén pedig akkor a Vörösmarty téren az 51-es standnál kell keresni azt az olvasnivalót, ami firkálgatással is egybe köthető. Persze nem a könyvbe firkálgatnak bele a fiatal, hanem maguktól készítik el még egyszer a Millenniumi Föld Alatti Vasút makettjét, ami szép és jó, és a miénk és jó hangos, és az a lényege, hogy keresztül vigyen minket az Andrássyn, illetve nyilván alattad egy gyönyörű dolgokkal, és ma már beszélgettünk gyönyörű dolgokról, úgyhogy ha a szecessziót szeretik, akkor szeressék azt a könyvet is, aminek az alkotójával, az egyik alkotójával beszélgethettem, hiszen ez egy bonyolult című, és tényleg nagyon nehéz könyv, több mint 5 kiló, de a lényeg, hogy a címe az a ja Istenem, szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893-1918 Baldavári Eszter és Virág Zsolt, valamint a több mint 60 szerző nevét keressék, meg a szecesszió összes nyomát a fővárosban, ami gyönyörű, mert a történelmünk, ha nem is gyönyörű, de adott olyat, amire büszkélkedni van okunk. Kerek mondat volt június 8-án, hétfő reggel, hétindítóként, napszeretőként és esőhiányolóként. Hát medárd, medárd.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál torlódásra kell számítani. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi-nál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér és az Üllői út környékén, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, illetve a Budaörsi úton végig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. 1. június 8-án hétfőn kell méltatnom az örök ifjú, a 3 méter magas és teljesen vitalitását csúcsán levő és mindig azon levő Gárdos Péter filmrendezőt, úgyhogy irigységgel vegyesen kívánok neki nagyon-nagyon sok egészséget. Budapesten született 1948-ban, de ez csak pletyka, hát gyakorlatilag óvodába jár és annyira aktív. Ugye mindig is film művészettel, filmrendezéssel szeretett volna foglalkozni. Ugye nem vették föl azonnal a színház és filmművészeti iskolára, de ez nem volt baj. Jöhet a bölcsészkar, a magyar-orosz szakos tanárság. Nekem nagyon fontos, hogy a televízióban miket alkotott, mik fűződnek a nevéhez. Az Öt kicsi indián, a Sóbálvány, vagy az Első szerelem, hogyha így szeretnék hallani, vagy látni, vagy visszaemlékezni, de olvasni is nagyon jó őt. Én, amit biztosan ajánlok, bár sok olvasnivaló fűződik a nevéhez, de az a Hajnali Láz, ez szülei szerelmének igaz történetét meséli el annyira jól, és annyira mélyen érintve mindenkit, hogy a világ jelentős könyvkiadó is felfedezték, aztán volt az a 2015-ös londoni könyvvásár egyik legfontosabb könyve, nem számolom össze, de közel 50 országban adták már ki, aztán jött a 7 mocskos nap, a királyi játék, a Semmelweis Ignác rövid boldogsága, de ezek még mind-mind ilyen írott dolgok, és nagyon-nagyon szeretném az én korosztályomnak megemlíteni például az Éretlenek című televíziós sorozatot, Dobókat a föltűnésével, Törőcsik Mari állandó üstökösként ragyogásával, és akkor jöjjenek a nagy dolgok. Tudom, 1987 Szamár Köhögés, Rákosi Elvtárs, Mátyás Pajt, meg ami kell, Kárász Eszterrel, a lecsapott telefonokkal, egy valami teljesen más, hogy is más látószögből láttatott 1956-tal, de ha tehetik, akkor azonnal tekintsék meg az Uramistent. 1985 a dátum, nekem a mai napig visszaköszön, sírok rajta Feleki Kamillal, Eperjes Károllyal, Dörner Györggyel, a nem találom a nevét, hogy hívták, Kengurúval, aki Dörner Györgyhöz tartozott, mert hogy cirkuszról is szól ez az egész. Feleki Kamill utolsó hattyúdaláról, Visszatértéről, nem is tudom, illetve hát elmesélte természetesen már Gárdos Péter, hogy hogyan sikerült őt fölkérni Binder Lipót illúzionista szerepére. Egy gyönyörű, egy nagyon magyaros, és egy, ha már a zenénél tartunk, hihetetlenül sírnivalóan szép Novák János ütemei, dallamai által kísért film. Ez Máté Tibor, az operatőr, Rigó Mária, a vágó. Mindenkit nem tudok felsorolni, talán még a forgatókönyvíró társat, Osváth Andrást és Bíró Zsuzsát, a dramaturgot, azonnal nézzék meg, gyönyörű szép emberekről, szenvedésről, meg arról a Budapestről, amikor még Marx térnek hívták a nyugati teret, és ott a nem sokára lebontandó felüljáró miatt volt egy fából készült tákolmány, ami néha a Szent István körút, bocsánat, a Lenin körút első emeletéig is húzódott, és be is lehetett látni lakásokba, de hát nem ez a fontos, hanem a fontos az, hogy az Uramisten az velünk van, meg mindennel van. Úgyhogy ha keverek is filmeket, meg keverek is évszámokat, az biztos, hogy Gárdos Péternek kívánok nagyon-nagyon boldog születésnapot június 8-án, itt a Nyitányban, Könnyedén és nyugodtan.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És a gondolatébresztés egy pici összefoglalás is a mai napról, a június 8-áról, amit sokszor januárnak mondtam, de hát végül is kezdet, egy hét kezdetről is beszélhetünk. A reggeli expresszben pedig a nap kezdéseként invitáltuk Önöket a Bulondulásig szeretni volna jó című estre szombatra az Udvari Kamara Színházba. Páncél Kristóf is ott lesz, de hát a legfontosabb, hogy Orbán Bori, meg a hangja, meg a filmzenék, meseautó, mindig az a perc. Holnap ki tudja, holnap látszem, és a hasonlók. Tehát ezek a dalok ott lesznek, és ott lehet az a bizonyos könyv a szecessziós építészetről, Baldavári Eszter jóvoltából, akivel beszélgettünk architektúra rovatunkban a szecesszióról, és természetesen az összes program, amit ma ajánlottunk, az él, és keressék holnap is a Klasszik Nyitányt, holnap reggel 7-től itt leszünk, de most jöjjön az a nagyon fontos idézet, ami tulajdonképpen az útravaló, és Jiddu Krishnamurtitól szól ez Önökhöz. A figyelem művészet, melyet nem könnyű elsajátítani, ám nagy szépség és mély megértés jár vele karöltve. Nem tudok jobbat, többet mondani, mint hogy figyeljenek egymásra, vigyázzanak is egymásra, és szeressék ezt a napsütést, nézzék meg, hallgassák a madarakat, és hallgassanak minket is könnyedén és nyugodtan. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszont hallásra Robert Schumann születésnapján, Robert Schumannal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, több mint 800 gyors ajtót füleltek le a rendőrök Csepelen, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvános érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alagsorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyors ajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton, az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első fél évi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árnin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozások kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az Alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került

0: sor, melyet Meghárt Ágos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árdin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km tápvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987. májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A Népköztársaság útját, a Hősök tere és a Körönt között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan három gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyvárattéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az URFK élén Balogh János rendőraltábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi, Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motoros tervezett. 1997. márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Üljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az URFK élén Balogh János rendőraltábor nagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi, Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás, az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapuspályafutását Korenny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Korenny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Korenny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos nyári időre számíthatunk, az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak Cipruson. Újra elérhető a vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leópápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Kevés briccelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-17, kedden napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni. Munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke három falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre vontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metró építés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerjük az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. A héten folytatódik a szúnyogírtás ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok. Mindenkinek ma van június 8-a, hétfő, ezer ágra süt a nap, és úgy tűnik, hogy ez egyelőre nem is változik. Két héten keresztül nyári nagy takarítás lesz a Klasszik Rádióban, azt hiszem ez is olyan, hogyha az ember elkezdi, akkor abba sem tudja hagyni, szóval ez sem változik. Sok esetben csak elkezdeni nehéz. Minden esetre mi minden nap arra hívjuk Önöket, hogy válaszoljanak nekünk az adott kérdésre. A mai kérdés a következő: melyik természetes anyag segíthet a szagok semlegesítésében? A. Szódabikarbóna, B. ecet, vagy pedig C. citrom. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk majd ki. A megfejtéseket pedig ma éjfélig várjuk a játékkukac klasszikradio.hu-ra. És akkor nézzük, hogy ma délután 5 és 6 óra között ki lesz a vendégünk. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a fővárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Most pedig József Strauss tűzijáték polkája következik a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadásában.

92.1, az Intermezzót hallják, nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Kevesen tudják, de a takarításnak számos pozitív hatása van, nem csak a fizikai, de a mentális állapotunkra is. Például tudták-e, hogy egy egyórás intenzív takarítással akár 300 kalóriát is elégethetünk? Mint minden testmozgás, a takarítás is endorfint, vagyis boldogsághormont termel, amely csökkenti a stresszt, tartós hiánya pedig depresszív állapotot idéz elő. Maga a tisztítás és a takarítás folyamata segíthet ellazítani az agyat. A repetitív, ismétlődő mozdulatok segítenek kikapcsolni az agyat, hiszen nem kell gondolkodnunk a következő mozdulaton. Egy kiadós takarítás végén pedig sokkal kipihentebbnek érezhetjük magunkat, éppen ezért sokan használják fel a házi munkát a stresszmenedzselésben. Egy újabb ok a takarítás mellett. Maradjanak velünk a folytatásban is, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Orbán Bori, énekesnő. Szervusz Bori, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit.
1: Zenés időutazásra invitáljátok a közönséget az Udvari Kamaraszínház június 13-i eseményére a Pozsonyi úti altemplomba. Ugye a koncert címe az, hogy bolondulásig szeretné volna jó. Mi az, ami ennek a koncertnek a középpontjában áll?
2: Úgy igyekeztünk összeválogatni a dalokat, hogy híres és kevésbé ismert, kevésbé híres filmekhez kapcsolódjon, és az estnek a moderátora Kerecsényi László lesz, ő fog beszélni a filmdalokról. Mi meg hát prezentáljuk így a különböző dalokat egészen a 30-as, 40-es évektől a 80-as évekig egy átfogó történet lesz, és nagyon hálásak vagyunk Andrássy Attilának, az Udvari Kamaraszínház igazgatójának, hogy ismét otthont ad egy ilyen koncert lehetőségre.
1: Nagyjából 5 évtizedet fogtok össze. A magyar hangos film legismertebb és legkedveltebb dalait elevenítitek majd fel. Hát a válogatás nem lehetett könnyű?
2: Ez így van, mivel egyrészt tényleg nagyon sok híres dal is van, amit tényleg szeretne is, úgy gondolom, hogy sok ember hallgatni, meghallani. Ugyanakkor vannak kevésbé ismert dalok is filmekből, mint például a Bogáncsban elhangzó Egyszer fenn, egyszer lenn című dal, vagy például az Édes Anna filmből egy híres kosztolányi megzenésítés, és ezek például olyan kis kincsek számomra, amiket nem tudnék kihagyni, és nem feltétlenül ismeri mindenki egyébként, csak hogyha hirtelen meghallja, hogy na hát ez valahonnan ismerős lehet. De nem biztos, hogy megvan teljesen.
1: De ha felcsendül, akkor meg mégis valahogy az ember fejében felbukkan, nem? Az, hogy ismerős ez a dallam.
2: Igen. Igen, ebben bízunk.
1: De ha nem, akkor sincs baj.
2: Legalább megismerik.
1: Így van. Páncél Kristóf zongoraművésszel közösen adjátok majd ezt az estet. Hát ez már a sokadik együttműködésetek.
2: Így van, pont napokban emlékeztünk vissza, hogy hát lassan 12 éve együtt dolgozunk, talán, vagy 11-12 éve. Úgyhogy ez egy hosszú és szép együttműködés.
1: Most a magyar filmslágerek nyomába eredtek majd ennek az esnek a kapcsán. Ugye itt a különböző dalok között összekötő szöveg is elhangzik, ami vélhetőleg a dalok történetére is rávilágít.
2: Igen, így igaz. Ebben lesz segítségünkre Kerecsényi László, és bízunk benne, hogy mi zeneileg, ő meg tartalmilag fog tudni adni a kedves közönségnek.
1: Nagyjából 5 évtizedről van szó. Több korszak is megjelent ez idő alatt. A különböző korszakokból egy-egy emblematikus dalt válogattatok össze, vagy hogyan zajlott a szerkesztés? Mi döntötte el azt, hogy mi kerül be a műsorba?
2: Voltak itt ugye már olyan dalok, amiket korábban tudtunk, és szoktunk is játszani, tehát repertoáromban. Ott egyrészt nagyon ismertek is azok a dalok, másrészt nagyon kedveljük is, tehát ott úgy voltunk, hogy azt nem szeretnénk kihagyni. Illetve hozzáadtunk ilyen kevésbé ismert dalokat is, amelyek mondjuk például az én szívemhez nagyon közel állnak, de szempont volt az is, hogy minél híresebb dalok is megjelenjenek, amik nem csak arról szól, hogy mi nagyon kedveljük, hanem a közönség is nagyon szeretheti esetleg. Tehát azért a filmekhez is mérten, illetve azért így a mi kedvünk szerint is mérten válogattunk.
1: Azon kívül, hogy egy dal ismerős vagy sem, azon kívül az, hogy mennyire aktuális vagy, az, hogy mennyire állócsillag, mennyire pont ugyanúgy érint meg most 2026-ban embereket, mint nem tudom, 30 évvel ezelőtt, az mennyire általános, vagy mitől függ? Mitől függ, hogy egy dalt ma is szerethetőnek érzünk, ismerősnek érzünk, akkor is, ha egyébként konkrétan nem ismerjük a dallamát, de mégis közel áll hozzánk az a világ, amit felidéz.
2: Szerintem ez nagyon alkat kérdése is, hogy ezeket a régi dalokat mennyire fogadja be az ember. Esetleg vannak-e emlékek akár korábbról, gyerekkorból, vagy így az élet szakaszából, amikor éppen látta ezt a filmet, maga a film tetszik neki, maga a zene tetszik neki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez kicsit ilyen kortalan dolog, mert tud, abszolút azt gondolom, hogy egy fiatal embernek is, és egy esetleg idősebb korosztálynak is, vagy érettebb korosztálynak is a kedvence lenni. Én legalábbis ebben bízom, hogy ezek a dalok örökérvényűek, meg ezek a filmek is örökérvényűek.
1: Bolondulásig szeretni volna jó, ugye ez a koncert címe.
2: Igen.
1: Június 13-án este lesz látható, hallható az Udvari Kamara Színházban. Nagyon szépen köszönöm, Bori, sok sikert kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok.
1: Orbán Bori énekesnő volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton egész napos minifesztivál várja az érdeklődőket a japán kert különleges környezetében. A program középpontjában Lakatos Ábel kerámikus művész kiállítása áll, illetve kézműves kerámia vására és élmény agyagozásra is készülhetnek. A látogatók japán teaszertartáson is részt vehetnek, miközben betekintést nyerhetnek a kortárs kerámia művészet világába. Délutántól a tó felé nyúló pagodában kísérleti elektronikus zenei koncertek teremtenek különleges hangulatot. A rendezvény a művészet, a természet és a közösségi élmények izgalmas találkozását kínálja minden korosztály számára. Csütörtöktől vasárnapig Tex-Mex Fesztivál lesz a Nagymező utcában, ahol a színek, fűszerek és ritmusok egyetlen hatalmas forgataggá olvadnak össze. A Tex-Mex egy ellenállhatatlan találkozás Texas és Mexikó között, ahol az autentikus mexikói ízek találkoznak az amerikai déli életérzéssel. Élőzenék, margarita, latin hangulat és meglepetés programok várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik a lelkes ásványbőrzét a budapesti Momsportban. A rendezvényen több mint 100 kiállító kínál ásványokat, drágaköveket, ősmaradványokat, meteoritokat és különleges ékszereket. A családokat interaktív programok, ásványhatározás, aranymosás és látványos bemutatók is várják. A bőrze remek lehetőség arra, hogy közelebbről is megismerjük a természet több millió éves kincseit. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztár fellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés bécelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset miatt lezárták a Budafoki utat a Karinti-Frigyes út közelében a Krúspér utcánál. Baleset történt a Közraktár utcában a Boráros tér után a belső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsor előtt. Telítettek a sávok a Fiumei úton az Orci út felé, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Mától a középső sávot zárták le. tart a vasúti híd felújítása a budafoki úton a Rákóczi hídnál. Irányonként egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a budafoki utat. Szép csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes és derűs délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, majdnem azt mondtam, hogy takarítsunk együtt. Most természetesen nem takarítunk, de mégiscsak takarítással kapcsolatos játékra invitáljuk Önöket, hiszen ez most két héten át a Sanitól játék itt nálunk. A mai kérdés a következő: melyik természetes anyag segíthet a szagok semlegesítésében? Mondok három lehetőséget: A. szódabikarbóna, B. ecet, vagy pedig C. citrom. A helyes választ beküldők között naponta egy öt termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk majd ki. A megfejtéseket pedig hát nagyon fontos, hogy ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Elég, ha azt írják, hogy A, B, vagy pedig C. Szerintem egyébként azért az benne lehet ebben a játékban, hogy kedvet csinálunk a tavaszi nyári nagy takarításhoz. Azért már sokkal inkább nyár van, mint tavasz, de hát takarítani egyébként minden évszakban kell. Most pedig az Intermezzo-ban a Remény rabjai című filmből következik egy részlet. Hamarosan érkezik hozzánk Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek.
0: Én is annak, hogy eljöttél. A legutóbbi időkben csak telefonon beszélgettünk, de hát végre itt vagy a stúdióban. Mondjuk azért nem először.
1: Nem először, és nagyon örülök az ismételt személyes találkozásnak.
0: Gyere sűrűbben. Negyedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi főplébánia templomban, amely ugye Liszt Ferenc egykori kedvenc budapesti temploma. Májusban már beszélgettünk erről az eseményről, de most újabb állomáshoz érkeztünk. Mi az, amire legközelebb készültök?
1: A Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált mindig két blokkra osztjuk. Ahogy említetted, májusban már beszélgettünk az első blokkról. Ebben három koncert volt, illetve egy dokumentumfilm bemutató. Nagy sikerrel valósultak meg ezek a koncertek, teltház előtt zajlottak, és úgy éreztem, hogy egyrészt a külföldi művészeket is, illetve a közönséget is elvarázsolta a belvárosi főplébánia templom különleges akusztikája és az ország egyik legjobb koncertorgonája, amely templomunkban található. És következik a júniusi blokk, amelyben pedig 5 hangverseny lesz. Rendkívül színes lesz ennek a blokknak a programja, és ebben a blokkban lesz a legnagyobb része is a fesztiválnak. Összehasonlítva a korábbi évekhez képest, minden évben 5 vagy 6 koncertet szerveztünk, most júniusban 5 eseményünk lesz. Rendkívül színes lesz a program, fiatal tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget kínálunk, illetve 2 orgonaművészhölgy érkezik a fesztiválra, mindketten kiváló nemzetközi orgonaművészek, 4 magyarországi ős bemutatóra is sor kerül, kifejezetten olyan művekére, amelyeket a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra rendeltünk meg, illetve a fesztivál zárásaként pedig a Liszt Ferenc szimfonikus zenekarral fogom Francis Poulenc G-moll orgona versenyét játszani.
0: Hogyha lebontjuk a különböző programokat, akkor mi a következő alkalom?
1: Június 17-én Dénes András harsona művésszel fogok koncertet adni, aki fiatalkora ellenére több nemzetközi harsona versenynek a győztese már. Néhány héttel ezelőtt volt a diploma hangversenye a Zeneakadémia nagy termében, amely teljes egészében megtelt, és ott is játszottunk közösen ezen a koncerten. Olyan művek fognak tehát elhangozni, amelyek harsonára és orgonára íródtak. Ez egy rendkívül különleges párosítás, de egy igazán azt mondhatjuk, hogy királyi hangzást eredményez a harsona és orgona párosa. Liszt Ferenc tiszteletére szervezzük ezt a koncertet, aki 215 évvel ezelőtt született, tehát Liszt Ferencnek egy harsona-orgona művével, a Hozannával fogunk kezdeni, majd olyan művek fognak elhangozni, olyan kortárs orgona kompozíciók, amelyek kifejezetten a fesztivál megrendelésére, Liszt Ferenc tiszteletére íródtak. Szeretném a kedves hallgatók figyelmét arra felhívni, hogy nem kell megijedni attól, hogy most itt ennyi kortársmű ősbemutatójára sor kerül majd, hiszen én nagyon élvezem azt, hogy a kortárs zenei paletta a mi korunkban az rendkívül színes. Azt lehet mondani, hogy nincsen egy egységes zenei nyelvezet, hanem minden zeneszerző nagyon egyéni módon komponál, és arra is törekedtem, hogy valamennyi zeneszerző generáció képviseltetve legyen, így Hollós Máté, Bánkövi Gyula, Solti Árpád és Virág András Gábor komponáltak új műveket a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra. Mindegyik mű teljesen más módon kapcsolódik Liszt Ferenc életművéhez, de rámutatnak arra, hogy hogyan él tovább Lisztnek az öröksége a mai világban, hogyan hat és hogyan inspirálja az alkotókat. Adnak arra, hogy hogyan él tovább Lisztnek az öröksége a mai világban, hogyan hat és hogyan inspirálja az alkotókat. Ahogy említetted, a belvárosi főplébánia templom

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Ugye éppen negyedik alkalommal rendezitek meg a fesztivált, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált. Annak idején mi hívta életre, mi volt a missziója?
1: 2023-ban indítottuk el a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált hagyományteremtő szándékkal. Ekkor volt a belvárosi főplébánia alapításának 975. évfordulója. Ez a főváros legrégibb egyházi közössége is, és maga a templom is a város legrégibb temploma. Most már tudjuk, hogy a 13. században épült a mostani gótikus templom. Ekkor indítottuk el tehát a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált, amelynek a legfontosabb célkitűzése a különböző nemzetek zenekultúrájának bemutatása a magyar közönség számára, illetve kulturális hidak, barátságok építése a művészeten keresztül. Az inspirációt ennek a fesztiválnak az elindításához elsősorban a külföldön megélt élményeim adták. Nagy örömömre sok lehetőséget kapok arra, hogy külföldi orgona fesztiválok, jelentős orgona fesztiválok keretében hangversenyt adjak, és a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál elindítása előtt rengeteget beszélgettem különböző országokban ezeknek a fesztiváloknak a szervezőivel, illetve én magam is művészként igyekeztem azt mindenhol letapogatni, hogy hol és hogyan szervezik meg ezeket a fesztiválokat, illetve én magam is tudom azt, hogy milyen feltételeket kell biztosítani a művészeknek ahhoz, hogy a legtöbbet ki tudják magukból hozni. Tehát mindezek inspirációul szolgáltak, illetve az is, hogy a külföldi koncert körútjaimról én rendszeresen újabb és újabb zeneművekkel térek haza, és azt gondolom, hogy ebben is egyedülálló a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál, hiszen én azt tapasztaltam, hogy a Magyarországra látogató külföldi orgona művészek általában a kanonizált repertoárból válogatnak. Van körülbelül 30-40 nagyon jól ismert zenemű, amelyek tényleg mesterművek, és az orgona

0: a repertoár gerincét alkotják, viszont nekem az jutott eszembe, hogy milyen érdekes lenne megmutatni a nemzetközi orgona kultúrának a sokszínűségét azáltal is a közönségnek, hogy minden művészt arra kérek, hogy elsősorban a saját nemzeti repertoárját mutassa be. Természetesen azért ebben volt is rizikó, sok szervező és szerintem joggal úgy gondolja, hogy azért a jól ismert zeneművekre könnyebben megtelik a koncertterem, illetve egy nagy templom. Viszont én hittem ebben az ügyben, és már az első évben azt a visszajelzést kaptuk a közönségtől, hogy nagyon izgalmasak, érdekesek voltak ezek a koncertek, nagy sikert arattak, ezért érdemes ezt a fajta vonalat folytatni. Ehhez még azt vettem hozzá a második évétől a fesztiválnak, hogy minden művészt arra is kérek, hogy legalább egy magyar zeneművet tűzzön ki a műsorára. Ahogy említettem, a kulturális kapcsolatok, barátságok építése a művészeten keresztül, ez is egy fontos célkitűzése a fesztiválnak, és mindig nagyon érdekes látni azt, hogy milyen zeneműveket választanak a külföldi művészek. Általában én ezt nem szoktam megmondani, csak annyit mondok, hogy választanak bármilyen magyar zeneművet, hiszen ez rámutat arra, hogy a különböző külföldi országokban kik azok a magyar zeneszerzők, akiknek a művészete az meghatározónak számít. Természetesen kapcsolódva a templomnak az örökségéhez, zenei múltjához a legtöbben Liszt műveket választanak, de nagyon sok Kodály mű is elhangzott már, illetve Gárdonyi Zoltánnak a kompozíciói.
1: A nemzetközi tapasztalatok, amelyekben jócskán volt részed, nagyon sok gyakorlati példát is mutathattak számodra egy fesztivál szervezéséhez.
0: Ez valóban így van, tehát nagyon sokat beszélgettem különböző fesztiváloknak a szervezőivel, akivel közeli, akár baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, hiszen azért ezek alapvetően bizalmas információk, de azért az is amellett szólt, azt gondolom, hogy jó tanácsokkal ellássanak, hogy mégiscsak egy külföldi nagy fesztivál az nem jelent konkurenciát, sőt, azóta együttműködések is kialakultak különböző fesztiválokkal. Idén például a belgrádi Dies Organorum nemzetközi orgona fesztivállal fogunk együttműködni, Julian Emanuel Beckernek fogunk szervezni, aki egy rendkívül tehetséges fiatal német orgonaművész, és a Szent Ábánszi orgonaverseny, illetve a lipcsei Bach versenynek a legfiatalabb győztese, tehát neki szervezünk közösen egy koncertkörutat. Szerbiában is, Magyarországon is két koncertet fog adni Julian Emanuel Becker.
1: Ez már a közös kapcsolódás eredménye. Jövünk vissza, a közös kulturális kapcsolódás eredménye. Jövünk vissza Mészáros Zsolt Máté orgonaművésszel, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetőjével itt az Intermezzóban.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset miatt lezárták a Budafoki utat a Karinti-Frigyes út közelében a Krúspér utcánál. Baleset történt a Közraktár utcában a Boráros tér után a belső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsor előtt. Telítettek a sávok a Fiumei úton az Orci út felé, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után. Mától a középső sávot zárták le. Tart a vasúti hídfelújítás a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Irányonként egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Ugye korábban már beszélgettünk, ez a második felvonás, a második része magának a fesztiválnak. Milyen különböző programok követik majd a június 17-i dátumot?
1: Június 21-én vasárnap Federica Iannella érkezik Olaszországból. Az olasz orgonaművészek koncertje mindig az egyik csúcspontját jelenti az Orgona Fesztiválnak, hiszen ők is a saját nemzeti repertoárjukat hozzák, amely rendkívül virtuóz és élvezetes, sőt a 19. századi orgona repertoárhoz az elsődleges inspiráció forrást az olasz opera jelentette, főleg Donizetti, Rossini és Verdinek a munkássága, ilyen orgonaműveket is hallhat tehát a közönség Federica Iannella koncertjén, aki nem csak hogy egy elismert nemzetközi orgonaművész, hanem a historikus előadói gyakorlatnak is a specialistája, hát többek között egyébként a 19. századi olasz történelmi hangszerek megszólaltatásának és az ahhoz kapcsolódó repertoárnak. Több díjnyertes lemezfelvétele is jelent meg, amelyen 19. századi olasz zeneszerzők, mint például Morandi vagy Rossininek a művei szerepelnek. Június 24-én egy magyar-lengyel diplomáciai eseményre kerül sor, a lengyel intézettel közösen szervezünk egy megemlékező eseményt, hiszen a 70. évfordulója van idén a poznányi felkelésnek és az 1956-os budapesti forradalomnak. Egyébként pont ezen a héten van a poznányinak a 70. évfordulója, ezért szerveztük erre az időpontra a koncertet. Lidia Kszaszkiewicz, lengyel származású zongoraművész és orgonaművész fog érkezni hozzánk, aki egyébként Franciaországban lakik, több nemzetközi versenynek a győztese, a Laoni katedrálisnak az orgonaművésze. Vele fogunk egy közös koncertet adni, ahogy említettem, a magyar-lengyel barátságnak az ünnepe lesz ez az esemény. Szentmise is fog hozzá kapcsolódni 17 órakor, 18 órakor egy kiállítás nyílik majd a feltemplomban, és 19.30-kor kezdődik Lídiával a közös hangversenyünk, ahol én Egmont nyitányt fogok játszani, Beethoven Egmont nyitányát saját átiratomban, amely az 1956-os forradalomnak gyakorlatilag a himnusza volt, illetve az a zenemű, amely legtöbbször hangzott el a rádióban, illetve lengyel művet, Szymanowski bémoletügyét, és Lídia pedig Liszt Ferencnek a legjelentősebb orgonaművét, Fantázés fúga, az Adnosat Salutare Mundam kezdetű korál dallamára, ez a cím ennek a több mint fél órás kompozíciónak, amely az egész orgonirodalom egyik legjelentősebb, legnehezebb alkotása, tehát ő ezt fogja előadni a magyar-lengyel barátság jegyében.
0: Milyen szempontokat veszel figyelembe a program összeállításánál?
1: A fesztivál alapkoncepciója a különböző nemzetek zenekultúrájának a bemutatása, tehát arra szoktam kérni az orgonaművészeket, hogy a saját nemzeti zenekultúrájukat mutassák be, de törekedve arra, hogy különböző zenetörténeti korszakok is megjelenjenek, tehát akár a baroktól a kortárs zenéig, ami azt jelenti, hogy mondjuk 4-5 különböző korstílusnak az alkotásai szólalnak meg, emellett legalább egy magyar művet is a műsorukra tűznek, természetesen egy ilyen apropóhoz kapcsolódva, mint ez a jeles évforduló, adta magát az ötlet, hogy Beethoven Egmont nyitányát megszólaltassam, hiszen ez kapcsolódik az 1956-os forradalomhoz. Lídia pedig egyúttal tisztelegve Liszt Ferenc születésének 215. évfordulója előtt választotta ezt a nagyszabású orgonaművet.
0: Tehát azért vannak olyan események, amelyek felülírnak mindent.
1: Igen, vannak mindig olyan aktualitások, amelyek azért befolyásolják a műsorválasztást.
0: Köszönöm szépen, jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést Mészáros Zsolt Máté orgonaművésszel, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetőjével, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Ugye májusban már volt egy nagy korszaka a fesztiválnak, vagy nem is tudom, hogy mondtad korábban?
1: Két blokkra
0: szoktuk
1: osztani a fesztivált.
0: Igen, és aztán a mostani pedig június 17-ével kezdődik. Az előbb már említettél két koncertet. Mi az, ami még hátra van, milyen hangversenyekre készülhet a közönség?
1: Június 28-án Julian Emanuel Becker, fiatal német orgonaművész érkezik a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra, aki mindössze 24 éves, és a legfiatalabb győztese a Szent Albánszi Nemzetközi Orgonaversenynek, amely a világ egyik legjelentősebb versenye, illetve a lipcsei Bach versenynek. Az egyiket 18 éves korában, a másikat 19 éves korában nyerte meg. Nagyon fontos új célkitűzése a fesztiválnak, hogy a fiatal tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget kínáljunk. Korábban említettem, hogy Dénes András fiatal harsona művész is közreműködik majd június 17-én az Én Hangversenyemen, aki szintén többszörös versenygyőztes, illetve Julian Emanuel Becker is szintén ezt a vonalat a fiatal tehetségek közreműködését erősíti. Aki Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc és Mendelssohn műveit fogja előadni. Mindenképpen érdemes erre a koncertre eljönni, egy rendkívül fiatal és virtuóz, tehetséges orgonaművész Julian Emanuel Becker még saját átiratot is fog játszani a koncertjén. A fesztivált az idei évben július 1-én fogjuk zárni. Azt gondolom, hogy igazán ünnepélyes és méltó módon a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekarnak a közreműködésével, amely Magyarország egyik legrégibb zenekara, 1829-ben alapították. Sokszor dolgoztunk már együtt ezzel a zenekarral és vezetőjével, Kócem Péterrel, és hát itt különösen nagy öröm számomra, hogy Liszt Ferenc nevét viselő szimfonikus zenekar működik közre a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválon, akik Bartók és Liszt Ferenc műveit fogják megszólaltatni, illetve közösen Francis Poulenc G-moll orgona versenyével fejezzük be majd a fesztivált.
0: Addig azért még jó néhány varázslatos pillanat hátra van, de mesélj egy kicsit a lisztkutatói munkádról is, hiszen bizonyára egy pillanatra sem állsz meg. De hát körbevesz téged egyébként a belvárosi főplébánia templom, amely Liszt a mester kedvenc temploma volt, úgyhogy azért neked, nem is tudom, szóval, hogy ott van ez az állandó inspirációs forrás.
1: Valóban hatalmas inspirációt jelent az, hogy napi szinten ugyanazokon a lépcsőkön mehetek fel a karzatra, amelyeken Liszt Ferenc is számtalan alkalommal megtette ezt az utat. Ez a mindennapokban nagyon sokat jelent számomra lelkileg, és nagyon örülök annak, hogy a kutatói tevékenységem is összetudott fonódni az itteni egyrészt zeneigazgatói, másrészt pedig művészeti tevékenységemmel is, hiszen egy ikonikus Liszt helyszínnek, emlékhelynek számít a belvárosi főplébánia templom, tehát azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely arra, hogy Liszt Ferencnek az örökségét ápoljuk, és az ő zeneműveit rendszeresen megszólaltassuk.
0: Történt egy áttörés a munkádban.
1: Befejeztem az összkiadást, amin éveken keresztül dolgoztam a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként. Liszt Ferenc összes orgona és harmónium művének az összkiadásáról van szó. Már most folyamatban vannak a tárgyalások a kiadással kapcsolatban. Egy nagy német kiadót szeretnék ennek az ügynek megnyerni. És ami egy hatalmas áttörést jelent, hogy már számos helyen bemutathattam a kutatásom eredményeit Németországban is, például mesterkurzust tartottam a Weimari Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán, és az idei évben pedig két nagyon jelentős Liszt helyszínen fogok koncerteket adni. Egyrészt a Merseburgi Dómban, amelynek orgonájára Liszt több zeneművet is komponált, illetve Dienstedtben, amely Weimartól 15 percre található, ahova pedig tanítványával és orgonista barátjával, Alexander Wilhelm Gottschalkkal rendszeresen kiártak orgonakonferenciákat tartani, illetve hangversenyeket is adtak. Szeptemberben mind a két helyszínen fogok koncerteket adni, a Merseburgi Domban 3 hangversenyt is, illetve Dienstedtben 1 koncertet, illetve ami egy óriási öröm számomra, hogy Merseburgban a felkérésem nyomán egy magyar tematikájú, magyar zenei fesztivál fog megvalósulni, a Merseburger Orgeltágénak, amely Németország egyik legjelentősebb nemzetközi orgona fesztiválja, most magyar tematikája lesz, amelyre felkértek, hogy ajánljak közreműködőket, és el is fogadták a javaslataimat, tehát számos magyar művész és együttes fog még mellettem is koncertet adni ezen a nagyon jelentős németországi fesztiválon, köztük például az Angelika leánykar is, a 90 perces szólókoncertem mellett velük is adok majd egy nagy koncertet az egyik este.
0: Sok sikert kívánok ehhez is, és hát az előttünk álló fesztiválhoz is, amelynek ugye a második blokja következik most. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Der Regen strömt, ein Ritter naht, er spornt dem Rost die Flanken. Verloren hat er seinen Pfad in Dämmerung und Gedanken. Es windet, heulet sich im Winterwald wie ein gepeitschtes Kind. Verrufen ist der Turm im Land, dass nachts bei hellem Lichte ein Geist dort spukt im Mönchsgewand mit traurigem Gesichte. Und wer dem Mönch ins Aug gesehen, wird traurig und will sterben gehen. Doch ohne Schreck und Grauen tritt ins Turmgewölb der Reiter. Er führt herein den Rappen mit und scherzt zum Rösslein heiter. Gelt du, wir nehmen's lieber auf mit Geistern als mit Wind und Trauf.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Svyridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a 8. kerületben a Vajda Péter utcában a Bláthy Otto utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, és baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél nem járható a külső sáv. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton kifelé a Bakcsomópontig, a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták mára a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Tart a vasúti felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szervizútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani a tizedik kerületben a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Június 8-án, két héten keresztül nyári nagytakarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Szó szerint és átvitt értelemben is játékra invitáljuk Önöket. Mit gondolnak, melyik természetes anyag segíthet a szagok semlegesítésében? Mondok három lehetőséget: A. szódabikarbóna, B. ecet, vagy pedig C. citrom. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló szanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk, a játékukat klasszikradio.hu-ra. Sok sikert kívánok a játékhoz, és ha szépen kitakarítottuk a lakást, akkor az olyan energiákat szabadít fel bennünk, hogy egyenesen a csillagok között találjuk magunkat, ugye? Hát mondjuk képzeljük el. A zene az segít ebben, Hans Zimmer szerzeménye következik a Csillagok között című filmből.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A magyar film 125 éves története előtt tiszteleg a Felvétel, avagy Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás, amelyet augusztus 23-áig tekinthetnek meg a mai Manó házban. Hogy ki, mikor és mit fényképezett, azt most megbeszéljük. Itt van velem a vonalban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior kutatója és a kiállítás egyik kurátora. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Megnéztem a kis filmet, a kiállításról még nem jutottam el, de a kis filmből lejött nekem, hogy tulajdonképpen olyan fotókat lehet megnézni, amik ilyen DVD-s vagy Blu-ray-es nyelven szólva a behind the scenes, tehát a színfalak mögötti. Jó helyen kutakodok, mikor a témát próbálom kitalálni?
2: Igen, ilyen is van, de alapvetően úgynevezett standfotók sorozata az egész kiállítás, tehát olyan filmjeleneteket lehet látni, amire épül a magyar film 125 éves története. A legnagyobb filmeknek a egyébként egy nagy része még talán sosem látott, vagy kevésbé ismert jelenete, de amíg megkülönbözteti attól, hogy az ember megnézi magát a filmet, hogy ez sokkal jobb minőségű. Tehát miután egy olyan műfajról beszélünk, ami a filmgyártást a kezdetek kezdetétől végigkísérte, ez az úgynevezett standfotózás, ezáltal nagyon-nagyon jó minőségben tudjuk bemutatni ezeket a filmjeleneteket állóképek formájában. Hát természetesen van benne mozgófilm is, ezt elárulom, hogy 7 percet tudtunk kiválasztani a magyar filmek, magyar játékfilmek 125 éves történetéből, ahol valamilyen formában kapcsolódik a fotózáshoz, a fotóművészethez, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas kis rejtvény, aki mondjuk nagyon jól ismeri a filmeket, akkor kitotózhatja, hogy melyik film, melyik jelenet, de mindenképpen nagyon sok ismerős arccal fognak találkozni a látogatók.
1: Igen, egészen különleges fotók voltak benne ebben a kis bemutató filmben, a tanúból, az egészséges erotikát ismertem fel, az egri csillagokat, egy csomó minden. Azt akartam kérdezni, hogy ezek szerint akkor egy jó nagy mennyiségű anyag létezik, amelyből önöknek van lehetőségük választani, és mindig megfordul bennem egy ilyen kiállítás kapcsán az önök lehetséges dilemmája, hogy vajon mennyit kellett kihagyni, mi az, amit sajnáltak, vagy talán majd egy második kiállításba bekerül, szóval, hogy van anyag bőven?
2: Bőven van anyag, a Filmarchívum több százezer képkockát őriz, ilyen filmforgatásokon készült filmkockákat. Ezeknek egy része egyébként csak olyan, hogy, vagy nagy része természetesen, de csak egy része olyan, hogy film jeleneteket ábrázol. Egy nagy résztük olyan, ami dokumentációs céllal készült, tehát tényleg ez a behind the scenes kategória. Ezek az úgynevezett verkfotók, amikben a forgatásnak a menetét lehet látni. Tehát a kamerának a túloldal enged betekintést, és ez nem csak a kutatók számára nagyon izgalmas, hanem a közönség számára is, mert tényleg nyomon lehet követni, hogy az elmúlt 125 évben hogyan készültek ezek a filmek Magyarországon, különböző műtermekben, külső helyszíneken, tehát nagyon sok érdekes, izgalmas helyszínt is lehet látni, érdekes szituációkat, érdekes történeteket, amelyeknek mondom, egy nagy része biztos nyilván ismerős lesz olyan emberek, látogatók számára, akik szeretik a magyar filmet, és gyakran nézik is a magyar filmeket, és természetesen ismerős arcokkal fognak találkozni, hiszen rengeteg olyan filmünk van, a filmtörténetünk tele van olyan filmalkotásokkal, amelyek nem csak nagyon ismerté vált filmek, hanem a maguk a karakterek, a szereplőik is nagyon emlékezetesek. Például Tizedes, meg a többiek főszereplője, címszereplője Sinkovics Imre megformálásában, vagy Minari Kede a régi idők fociából, és sorolhatnám még. Igen. Velük is lehet találkozni ezen a kiállításon, hiszen tényleg a leg-leg-legekből válogattunk, úgyhogy nem volt könnyű a válogatás, de a kurátor munkája mindig ezt, hogy mit hagyjon ki, persze vérző szívvel, de megkérdi, de az eredmény egy tényleg jó, feszes, összefogott és nagyon izgalmas informatív kiállítás, nagyon jó minőségben, tényleg olyan minőségben, amilyenben nagyon ritkán lehet látni, és nem beszélve arról, hogy itt most lehetőség van arra, hogy az ember ezeken a megállított képkockákon kicsit jobban is elidőzzön, megnézze alaposabban a helyszínt, a szereplőket, a gesztusokat, és mindazt, amit egyébként egy filmen nem lehet látni, mert jön a következő snitt, és már megy tovább a történet.
1: Igen, híresek önök arról, hogy nagyon szuperül újítják fel a filmeket is, rengeteg felújított filmet lehet szerencsére látni, tehát ebben nagyon úttörő munkát végeznek. Viszont miközben beszélt, az jutott eszembe, hogy persze sok százezer kocka van, de valami azt súgja nekem, hogy minél hátrébb megyünk az időben a magyar filmkészítés kezdete felé, talán annál kevesebb volt háború, lehettek pusztítások, egyebek, van valami ilyen fajta dolog, hogy nyilván a közelmúltból több kép van, mint a nagyon régi filmekből, mert ebben a kis filmben, amit megnéztem, ebben van 1934-es, meg 14-es filmből is képkocka. A régiekkel hogy állunk, ez csak egy ilyen kis saját kíváncsiság, de lehet, hogy néhány hallgatót is érdekel, meg 14-es filmből is képkocka. A régiekkel hogy állunk, ez csak egy ilyen kis saját kíváncsiság, de lehet, hogy néhány hallgatót is érdekel.
2: Ez egy nagyon jó

0: megállapítását megelőző időszaknak a filmtermését. Különösen problematikus ez még egyébként jelen időben is beszélhetek, hiszen a mai napig folynak ezek a filmkutatások, és a mai napig is kerülnek elő elveszettnek hit filmek. Olyan filmeket nehéz előkeríteni, megtalálni, amelyek a néma filmkorszakban készültek, és ennek pont az az oka. De nem csak itt Magyarországon egyébként, hanem a világon mindenhol nagyon hiányos a néma film korszaknak a gyűjteménye. És ennek az az oka, hogy amikor bejött a hangos film, akkor nem foglalkozott senki azzal, hogy összegyűjtse vagy megőrizze a néma filmeket. És miután nem volt műanyag még abban az időben, minden olyan tárgy, ami ma műanyagból készül körülöttünk, ezeket annak idején ebből a nitroszelluloidból készítették, ami ráadásul még tűzveszélyes is volt, úgyhogy ezeket olvasztották be újra, meg újra, és egyébként nem mellékesen filmszalagot is készítettek belőle. Tehát körülbelül úgy jártunk, mint a televíziózás történetének, a mágneses rögzítésnek az első
1: időszakában,
0: hogy töröltek, rávettek tulajdonképpen.
1: Fájdalom szívem. A szívem fáj.
0: Úgyhogy emiatt az első évtizedeknek a termése, és pont a legérdekesebb korszak, ez a némafilm korszak, ennek csak mintegy 10%-a maradt fönn itt Magyarországon, de körülbelül ugyanez az arány az európai többi országban, és azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban is valami hasonló lehet.
1: Azért én azt szeretném, hogyha egy pozitív kicsengése lenne ennek a beszélgetésnek, aki menet közben kapcsolódott be, kedves hallgatók, és szereti a magyar filmet, ki nem, annak jó szívvel ajánljuk a Felvétele vagy Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítást. Augusztus 23-áig mehetnek a mai Manóházba megnézni. Tud-e nekem egy darab számot mondani, hogy aki elmegy ott, mégis hány képkockát tud megtekinteni? Tényleg legyünk pozitívak a végén. Sajnos sok minden elveszett, majd még lesznek csodálatos megtalálások, biztos vagyok benne, de most hogy állunk a kiállításon?
0: Több mint 200 fotót fognak látni jó minőségű, gyönyörű nagyításokban a falakon, és lesznek még ilyen vetítések is, tehát még ennél is több várja tulajdonképpen a látogatókat. Vannak magyarázó feliratok, tehát nagyon érdekes történetek, sztorik bomlanak ki, és hát az első emeleten pedig olyan szakma történetet is láthatnak, és minden dokumentumát meg is nézhetik, eredeti fényképezőgépeket is kiállítottunk, és olyan erekjéket, amelyekkel ezek a fotók készültek. Tehát egy olyan szakmára emlékezünk, amelynek a létezését mindenki látta, az eredményét a különböző reklámfilmfotók terén, de nagyon kevesen tudják, hogy létezett egy ilyen szakma, meg létezik most is, hogy standfotós, és az ő emlékük és az ő munkásságuk előtt tisztelgünk a magyar film 125. születésnapján, hiszen nagyon fontos munkát végeztünk az évtizedek alatt.
1: Nagyon jó, hogy ezt elmondta. Nagyon izgalmas a téma, sokkal többet is lehetne erről beszélgetni. Talán egyszer ezt megejtjük, ezt a beszélgetést, de ennek a mainak az volt az célja, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét erre a bizonyos kiállításra, Felvétel címmel, amely tehát a mai Manóházban várja önöket egészen augusztus 23-áig. Rohanni nem kell, de azért illesszék be valahogy a naptárba. Beszélgető társam Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior kutatója és a kiállítás egyik kurátora volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk, további szép napot önnek.
0: Köszönöm szépen.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus végéig látható a mai Manó házban a felvétel, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat a magyar film történetét nem a vásznon keresztül, hanem a forgatáson készült verkfotók segítségével mutatja be. A látogatók olyan ikonikus alkotások kulisszái mögé pillanthatnak be, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem. A kiállítás közel 100 ritka és sok esetben eddig nem látott felvételen keresztül idézi fel a magyar mozi elmúlt 125 évét. A tárlat egyszerre szól a filmtörténetről, a fotóművészetről és azokról a különleges pillanatokról, amelyek a kamerák mögött születtek meg. Könyvek, szerzők és találkozások. Péntektől ismét a könyveké lesz a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. A többnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések, illetve kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc magyar szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan program, ahol az irodalom és a közösségi élmény találkozik a főváros szívében. Péntektől egy héten át várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Dunakarnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a 8. kerületben, a Vajda Péter utcában, a Bláthy Otto utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, és baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél nem járható a külső sáv. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton kifelé a Bakcsomópontig, a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták mára a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szervizútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a 10. kerületben, a Harmat utcában, a Sibrik Miklós út közelében, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy fontos napról fogunk megemlékezni. Azt gondolom, hogy mind a kettőnk nevében beszélhetek, hogy vannak ilyen fontos napok, amikor az ápolókat vagy az orvosokat ünnepeljük, de a pedagógusok ugyanide tartoznak, úgyhogy nem mehetünk el a pedagógus nap mellett.
2: Így van, június első vasárnapja hagyományosan a pedagógus nap. E napon ünnepeljük, ahogy szokták mondani, a nemzetnap számosait, és különben 1952 óta ünnepeljük őket, tehát ez nem egy nagyon-nagyon nagy múltú ünnep.
1: Ki az, akiről fog szólni a mai történetünk?
2: Amikor erre az alkalomra készültem, megkérdeztem a férjemet, aki ő maga is pedagógus, és megkérdeztem, hogy ki jut először eszébe, hogy melyik híres pedagógusról kéne beszéljünk, és ő azt mondta, hogy beszéljünk Karácsony Sándorról, úgyhogy őt hoztam a mai nap alkalmából.
1: Karácsony Sándor pedagógus volt, és mi?
2: Karácsony Sándor pedagógus volt, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. 1891-ben született, különben földes községben. Édesapja egy nagyon sokat olvasó, könyvszerető ember volt, egy jómódú birtokos, édesanyja pedig egy református lelkész lánya. Karácsony Sándor az elemi iskoláit, az első éveit a földesi iskolában járja, és már itt egy nagyon szép idézetet találtam a tanárairól, ezt írta később. Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna.
1: Ezt ilyen olyan sokszor számít. Halljuk, ezt annyiszor halljuk, hogy ő volt az a tanár, aki
2: miatt,
1: aki ráállított erre az bennem.
2: Így van, így van. Ezt követően a gimnáziumi éveit a Debreceni Református Kollégiumban végezte 1902-től 10-ig, és már itt a diák évei alatt megerősödött benne ez a hivatástudat, megint idéznék egyet tőle. 1902 őszén irattak be Debrecenbe elsős gimnazistának. Szeptember 10-én 8-tól 9-ig volt az első latin óránk. A 9 órai 10 percben láttam meg világosan, hogy az Isten is tanárnak szánt. Attól fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Figyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, ha tanár.
1: És aztán ezt meg is valósította. És hogy milyen lett ő tanárként?
2: Érettségi után a Budapesti Tudományegyetem bölcsész szakára került, magyar-német szakra, 1911-től 14-ig, és közben vendéghallgatóként Münchenben, Bécsben, Grazban és Genfben is tanult. 1914-ben éppen fegyvergyakorlatot teljesített, amikor ugye megtörtént a hadüzenet és kitört az első világháború. Karácsony Sándor a kelet-galíciai frontra került, és olyan súlyosan megsebesült, hogy ettől kezdve egész életében két mankóval, illetve két bottal kellett járnia. Aztán a világháború végén 1917-18-ban pótolta a háború miatt elmaradt fél évet, és 1918 augusztusában kapta meg a tanári oklevelét.
1: Budapestre vagy Pestre mikor került?
2: A következő évben, 1919-ben került fel Pestre, és a Tavaszmező utcai gimnáziumban, Zrínyi Miklós gimnázium, itt kezdte meg tanári szolgálatát, és 8 évig dolgozott itt a legkülönbözőbb munkakörökben. Volt osztályfőnök, énekkar, zenekari felügyelő, önképzőköri vezető tanár, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, cserkészparancsnok, tantestületi jegyző és még igazgató helyettes is, tehát minden funkcióban kipróbálta magát. Már ebben az évben, 1919-ben bekapcsolódott a Protestáns Keresztjén Ifjúsági Egyesület KIE munkájába. E egyesület serdülő foglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Karácsony Sándor országos hírű cserkészvezető lett, és 8 évig töltötte be a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke pozícióját.
1: Magánélete hogyan alakult?
2: Itt a gimnáziumi tanári évei alatt vette feleségül Szalai Terézt, a Keresztjén Leányegyesület hazai és nemzetközi körökben szintén ismert vezetőjét, és ebből a szép házasságból egy fiú és két lány született.
1: A munkássága hogyan alakult?
2: 1927-től a tudományos munkásságát az akadémián folytatta, és közben hivatalosan továbbra is a gimnázium állományában maradt. Aztán 29 májusában a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, pedagógia és a magyar nyelvészet doktorává avatták, és 34 és 42 között Debrecenben már mint magántanár minden szemeszterben rendkívül népes hallgatóság előtt tartotta az előadásait. Természetesen az ő életében is árnyékként jelent meg a II. Világháború. 44 márciusától már nem szerepelt nyilvánosan, inkább vidéken tartózkodott, mivel a Gestapo egyre inkább érdeklődött utána, ugyanis írásaiban a szomszéd népekkel való megbékélést hirdette, és nem volt politikai elfogadható az ő állásfoglalása. Ennek ellenére 1944. szeptemberében visszatért Budapestre, és az ostromot Budán élte. át, aztán 45 februárjától kezdve belekezdett még közéleti tevékenységekbe, például 46-ban a Magyar Cserkész Fiúk Szövetsége elnöke lett, azonban ezt követően az egyre erősödő kommunista dogma rendszer háttérbe szorította, úgyhogy nyugdíjazták az egyetemről, és az irodalmi munkáit is lehetetlenítették, úgyhogy szépen lassan lemondott mindenféle tisztségéről, megbízatásáról, és 1950-ben végül nyugdíjazták is, úgyhogy élete utolsó éveiben gyakran tartózkodott Földesen, illetve Balatonakaratjai nyaralójában, és 1952. februárjában hunyt el Budapesten szívbénulás, illetve agyvérzés következtében. Rengetegen ott voltak a temetésén, sok tisztelője és csodálója kísérte őt el, sírja a kerepesi temetőben van.
1: Milyen volt az ő tanítási módszere?
2: Nagyon sokat írt Karácsony Sándor a gyerekekről, illetve a hozzájuk fűződő viszonyáról. Azt írta, illetve az volt az ő felfogása, hogy először játékosan viszonyult hozzájuk, majd egyre inkább megdolgoztatta őket, végül az eszményképük lett, s vállalta, hogy a vita partnerük lesz, hogy felnőtt korukban felnőttként kezelhesse majd őket. Ez egy nagyon bölcs meglátás, azt gondolom.
1: Emléktábla van róla valahol Budapesten?
2: Igen, abban a gimnáziumban, ahol ő 8 évet tanított, a józsefvárosi Zrínyi Miklós gimnáziumban emléktábla őrzi az ő alakját a Tavaszmező utcában. Emellett a 8. kerületben el van róla nevezve egy utca is, tehát van Karácsony Sándor utcánk is, illetve a 11. kerületben a Karinti Frigyes út 18-as szám alatt emléktábla szól arról, hogy itt élt és alkotott Karácsony Sándor.
1: Idéztél már tőle, de van még valami útra való?
2: Ezt mondta Karácsony Sándor a pedagógusokról. Idézem. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövő bevetett hit optimizmusa. Gondoljunk hálával és szeretettel, biztos, hogy mindannyiunknak van egy-egy olyan pedagógus az életében, aki meghatározó volt, úgyhogy legyünk értük hálásak, és ez a mondat pedig útra való lehet minden pedagógusnak ennek a napnak az alkalmából.
1: Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Orbán Bori énekesnő, akivel a június 13-i koncertről, zenés időutazásról beszélgettem, mely az Udvari Kamaraszínházban lesz. A koncert címe Bolondulásig szeretné volna jó. A magyar hangos film közel 5 évtizedének legismertebb és legkedveltebb dalait mutatja fel ez a koncert. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója, akivel az idei fesztiválról beszélgettünk. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyag tároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. A Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayerfi pince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest 1873. november 17-én jött létre a Duna balpartján fekvő Pest, valamint a jobb partján elterülő Buda és Óbuda városának egyesítésével. 1950. január 1-én a Budapest környezetében lévő települések hozzácsatolásával létrejött az úgynevezett Nagy Budapest, amelynek lakossága a 80-as években majdnem elérte a 2,1 millió főt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pesterzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolutku Mihály családjával 2016-ban költözött át Kárpátaljáról Magyarországra. Első budapesti lakásukat az 5. kerületi Hold utcában bérelték. A szobrász elkészítette az utca névadó bolygójának kicsinyített mását, és elhelyezte rajta a pici holdjárót, amelynek eredetie Pavlics Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben diplomázott magyar mérnök irányításával született meg. A NASA projekt műszaki igazgatójaként ő felelt a holdjárók tervezésért és gyártásáért. 1971-ben és 72-ben a járművek általa tervezett különleges kerekeinek köszönhetően az Apollo 15, 16 és 17 űrhajósai viszonylag nagy területeket becserkészve kutathatták a hold felszínét. Mindhárom jármű a holdon maradt, így ezzel a miniszoborral az alkotó Pavlics munkássága előtt is tiszteleg, és újabb magyar eredménynek állít emléket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők.

0: Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Duna hídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Duna híd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes